nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Bazar péntek reggel 6 óra múlt 4, majdnem 5 perccel szeptember 4-én, és végre ez a nap is eljött. Nyomjuk meg, hogy gyorsabban teljen, köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzünk a világban, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pazar péntek reggelt, ez az Antri reggel, 6 óra múlt 13 perccel szeptember 4-én. Mindjárt feltérünk a világra, de előtte gyorsan lessük meg mai időjárásunkat. Hát azt hittem, hogy fázni fogok ma reggel is, de nem. 21 fok van, tehát már most nem azt mondom, hogy meleg, de hát a hűvösnél melegebb, az egyszer biztos. És ma 32 fok maximumot jósolnak, hurrá! Hát változóan felhős napos égbolttal, mondjuk a felhő az inkább ilyen bárány felhőket jelent majd, nagyon-nagyon nagy befolyása nem lesz a nap sugárzására, úgyhogy igen, napos meleg idő várható ma is, meg holnap is, aztán vasárnap is, meg igazából húha, jövő csütörtökig maradunk elméletileg így, de majd nyilvánvalóan rátérünk akkor, hogyha odaérünk. Aztán lássuk csak a pollenjelentést, továbbra is tart a parlagfűszezon, erre érdemes tehát felkészülni, odafigyelni. Emellett pedig az orvos meteorológia azt írja, hogy nem várható a fronthatás, de a közeledő front előtt már megindul a melegedés a magasban. Emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, migrén, gyulladásos panaszok, keringési problémák előfordulhatnak, fáradékonyabbak, tompábbak lehetünk a mai napon, úgyhogy így készüljön erre. Hát nem tudom, divattippű nyilvánvalóan lenge öltözett napszemüveggel így készüljön tehát. És akkor lássuk a világot. Szeptember 5-én nyitja meg kapuit a Drónfoci Innovációs Központ Szekszárdon, a Platz épületében. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón számolt be a részletekről dr. Fusz György alpolgármester, akit már is hallunk, ha minden jól megy.
1: Elérkeztünk itt a Platz életében remélhetőleg egy olyan ponthoz, amikor újra életet tudunk ebbe az épületbe, ami nagyon sok jó adottságokkal rendelkezik, életet tudunk lehelni. Ugye az önkormányzatnak már egy korábbi elhatározása és közgyűlési döntése, és abban eljutottunk egy elég előreadott állapotig, hogy itt egy olyan játszóházat, egy úgynevezett kölyök parkot hozzunk létre, amely egy mindennapos tulajdonképpen a szekszárdi gyerekeknek, mint ahogy máshol az országban több felé, egy ilyen folyamatos nyitvatartással jöhetnek kisebb-nagyobb gyerekek, és ebbe a nagy térbe képzeltük ezt, illetve hát pontos műszaki felmérések is megtörténtek, hogy mi az, ami ide elfér, mi az, ami itt lesz ebben a térben. A közbeszerzés kiírása megvan, illetve nem is megvan, hanem az már megjelent, és akkor ezek után bízunk benne, hogy a közeljövőbe ismerve sajnos a közbeszerzési eljárásoknak a különböző nehézségeit remélhetőleg meg is kapjuk a nyertest. Addig is, és itt jött be egy kicsikét egy ilyen érdekes találkozásunk, hogy Szekszárdon volt fél éve körülbelül az első országos drónfoci bajnokság. Főiskola tornatermében ott találkoztunk, és ott nagyon megtetszett nekem ez a komoly játék. És ugye alapvetően az volt a terv itt ezzel a placsal, hogy ne csak egy bizonyos korosztály, hanem talán több korosztály is tudjon ide jönni, azért itt tényleg egy olyan hely, amiben nyugodtan elfér még más is, tehát egy kicsikét így a tovább gondolása történt meg azzal, hogy a véleményem szerint itt az egyik helységben, ahogy meg is tudtunk itt Sós Mihályjal egyezni, továbbiakban a drón oktatást meg tudná oldani, és kialakulna itt egy drónfoci innovációs központ.
0: Na hát köszönjük dr. Fusz György alpolgármesternek, hogy beszámolt erről az eseményről. Holnap lehet tehát menni egész nap, meg aztán holnap után is lesz még, úgyhogy ki lehet próbálni a drónokat, lehet drónokat építeni, meg minden, de erről volt beszélgetés a héten délután, meg hát nyilvánvalóan az antrit.hu-n, illetve a YouTube csatornánkon is fönt van, hogy ajánlom azt is figyelmébe, meg azt is, hogy zenélünk, aztán pedig meglessük, hogy milyen névnapok vannak ma, úgyhogy tartsa velünk!
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zene.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és szeptember 4-e van, ami azt jelenti, hogy ma Rozália ünnepelhet. Így is van. A Rozália olasz eredetű név, a róza továbbképzése. Ma nagyon ritka név, de korábban, mondjuk a 20. század elején igen gyakori név volt. Sok-sok boldogságot Rozáliának, illetve Tódornak, Idának, Mózesnek, Rózsának, Reginának, Mórnak, Murielnek, Rozannának, Rózának, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékenánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik is a mai nap, tehát szeptember 4-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Panek Kati, Jászai Maridíjas magyar színésznő, népdal énekesnő, vagy Kelemen József, Jászai Maridíjas magyar színész, rendező, ahogyan Barabás Kis Zoltán magyar színész, tőle pedig találtam egy hanganyagot az interneten, mutatom, biztosan felismeri majd, kiről is van szó, a Lovas a Sötétben című sorozat, azt hiszem az egy sorozatból van egy rövid kis részletünk, hallgassuk.
1: Tudod, mit mondok? Ha úgy hozza a sors, hogy lesz egy fiam, nem fogom büntetni. Akkor sem, ha hibázik.
2: Mit akarsz ezzel?
1: Azt, hogy tévedtél. A félelem nem tesz győztessé. Sajnálom. De én egy ilyen alakkal nem dolgozom tovább.
0: Így van, róla van szó. Sok filmben hallhattuk már. Aztán ma ünnepel még Beyoncé, 35-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, aki nem csak hogy rekorder a díjakban, de az egyetlen nő, akinek első 8 stúdióalbuma mindegyike a Billboard 200 lista élén debütált. Kisebb fajta ikon, lehet mondani. Végül pedig Borbé Alexandra, Jászai Maridíjas magyar színésznő ünnepel még, aki volt azt hiszem a Terápia sorozatban, aztán megjárta a fesztiválokat a Testről és Lélekről című filmmel, legutóbb pedig a Renitesben kapott szerepet. Ők vannak, tehát sok-sok boldogságot nekik és mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig rátérünk arra, hogy ki volt az első ember, aki egy azon olimpián 7 darab aranyat nyert, úgyhogy ne menjen sehová.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
8: Tánctam folyamra, Gabikám!
7: De egyedül! És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc művészeti iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Pazarpéntek reggel 6.43-kor, szeptember 4-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. 1781-ben 44 spanyol telepes El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepen létesített Kaliforniában, amely napjainkra Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városába fejlődött. Aztán ugrunk egyet 1837-be, amikor is enapon Samuel Morse bemutatta távíróját a New Yorki Egyetemen. 140 évvel ezelőtt Geronimo fogságba kerülésével befejeződött az amerikai indián háború. Aztán ugrunk egy picikét megint előre 1888-ba, amikor is George Eastman feltaláló bemutatta az első rollfilm kamerát, és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. Hát talán hallottunk már a Kodakról. Aztán akkor végül 1972-ben Mark Spitz úszó lett az első sportoló, aki egy azon olimpián a 7. olimpiai aranyérmét is megnyerte. Ráadásul minden számban a világrekord született. Egyébként csak 22 évesen fejezte be, 6 év versenysport után, ez alatt pedig csak olyan 26 világrekordot hozott össze, ami azért nem semmi. Na hát ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, a dalok után kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Kedvező ez a nap a szűznek, a siker már nagyon közel. A munkájában a csodálatos haladást érhet el, és egyre több pozitív visszajelzést is kaphat. Elsősorban természetesen a főnökétől, vagy azoktól, akik használják az ön termékeit. Bonyolult nap ez a mai. A mérleg szívébe szeretné zárni az egész világot, és mindenkit megértene. Csak sajnos az önnel szemben támasztott elvárások nagyon különbözőek lehetnek. Nem lehet egyszerre mindenkinek és mindennek megfelelni. A Skorpiónak nincs baj az egészségével, csak a lelkében kellene rendet rakni. A munkatársaival is ideje lenne békét kötnie, nem is beszélve a családtagjairól. Ideje feledni a múlt sérelmeit. A nyilas ne csupán papoljon és filozofálgasson a magasabb rendű eszmékről, hanem egyszer az életében kíséreljen meg segíteni valakin, aki eddig önnek teljesen közömbös volt. Egyetlen élő személlyel jót tenni ezerszer többet ér, mint 100 szó. A hatás és ellenhatás törvényeként a segítsége hamar megtérülhet. A baknak ma váratlan vendége érkezik, aminek eleinte nem fog örülni, mert miatt a felborult tervezett napirendje. Hamarosan kiderülhet azonban, hogy mindkettejüknek nagy szüksége volt a másik társaságára. Megint kiderülhet, a véletlen bizony sosem az. A vízöntő ma energikus, és ráadásul keresi is a szépet. Nem is csoda, hogy ma újult erővel áll neki a munkának, mintha valami láthatatlan erő hajtaná, nem ismer lehetetlent. Az önből áradó energia másokra is átragad, lelkesítőjévé válhat egy kis közösségnek. Így készüljön tehát, a halakkal folytatjuk, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy folytassuk gyorsan a horoszkópot, mert megint kifutunk az időből. A halaknak ez egy átlagos nap, de mégsem múlhat el valami fény, valami ünnep nélkül. Talán egy régi baráttal találkozik, ami derengő emlékeket idéz fel a szívében. Eleinte esetleg nincs is kedve hozzá, de mégse halogassa, mert valamit bizony akkor elveszítene. A kós kényes helyzetbe kerülhet, nehéz döntés elé állíthatják ma a csillagai. A legvalószínűbben azért, mert még több munkára akarják rávenni. Ha nem tud nemet mondani, akkor azokat sérti meg, akik a legtöbbet számítanak önnek, a családját. A bika azt hiszi, az álmodozás merő időpocsékolás, sőt az élet megrontója. Pedig ez korán sem így van, ha az élet nem is fenékig telj fel, de mégis minden előbb az álmokban születik meg. Ha ott sem, akkor viszont itt sem, ezért hát ma ne szedjen be pirulákat, hanem este, amikor nem akar álom jönni a szemére, kezdjen el már ébren merengeni. Az ikreknek kissé veszélyes lehet ez a mai nap. Óvakodjon az elektromos berendezésektől és az éles szerszámoktól. Takarékossági intézkedésekre is szüksége lehet, ha a közelgő térre majd megfelelően fel akar készülni. Felújításokra, tüzelő vásárlásra kellhet majd a pénz. A rák az utóbbi időben igazságtalanul bánt azokkal, akikre pedig rá van szorulva. Csak akkor ússza meg ezt sértődés és lelkiismeret furdalás nélkül, ha erőt vesz a magán és végre bocsánatot kér azoktól, akiket megbántott. Jelentős napnak számít ez a mai az oroszlánnak, amit eddig csak remélt, azt a valóság most felülmúlhatja. A mai nap sok érdekes és izgalmas esemény tartogat, pedig még messze van az igazi csúcspont, a jelentős elismerés. De csak várja ki a végét. Na, hát akkor így készüljön mára. Jó szerencsét óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagja is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi volt a legjobb könyv, amit valaha olvastak. Hát ha ugye hétvégére kapunk egy kis, nem tudom, tippet, hogy mit is olvasgassunk unalmunkban, már hogyha lehet unatkozni, ugye? Szóval jönnek a hírek, aztán pedig kezdünk, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstol meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50, 2027 nyaráig további 300 200 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a repontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent. A kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Pompás péntek reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 4-én 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
10: Jó reggelt mindenkinek, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi volt a legjobb könyv, amit valaha olvastak. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: pompás péntek reggelt. Ez az Antrics reggel szeptember 4-én 7 óra múlt 10 perccel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünk. Tudja, 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy mi a legjobb könyv, amit valaha olvastak. Vali, neked van valami?
1: Biztos.
0: Biztos?
1: Nem vagyok nagy könyvolvasó, ezt azért el kell áruljam. Úgyhogy, de biztos volt azért így életem során, majd közben eszembe jut.
0: Oké, akkor kezdjük meg Évivel.
1: Évi a könyvek megszállottja, úgyhogy stílszerűen.
0: Hoppá. Na,
1: hallgassuk őt.
0: Hallgassuk.
2: De most komolyan, hát ez hogy? Erre nem lehet válaszolni. Most kapásból minimum 4 könyve szembe jutott, amit már életemben 3-4-szer biztos elolvastam, és még remélem, hogyha még élek sokat, vagy többet, még több évet, akkor még el fogom olvasni. Hát rengeteg ilyen van. Most jó van, én mondjuk nagyon szeretem a klasszikus irodalmat, mert ilyen kis izé vagyok, ilyen nem tudom milyen. Szóval, de hát a, hát nem tudom, az Eszterházi regények, a Harmónia Celestis, Nádas Péter, Jézusom, Háború és Béke, a Buddenbrook ház, Thomas Mann, és akkor a Varázshegy, Vámos Miklós könyv, de nem is, na hát szóval erre aztán tényleg nem tudok választani.
1: Ez elég sokféle műfajt felsorolt, nem elég vegyes. Nekem nincs türelmem olvasni könyveket. Régebben is, és mindig azon röhögtek rajtam, volt, hogy felolvastam a végét a könyvnek, és akkor így, hogy hú, mi is lesz a vége. Aha. És így volt, hogy, tehát, hogy én tudok úgy olvasni, hogy így ilyen leírásokat így átugrok. Uh-huh. Tehát, hogy így sietek, és én nem tudok belemerülni egy könyvbe. Uh-huh. Én azokat úgy írja, mindig olyan jól hallgatni, hogy aki így tehát teljesen átadja magát a könyvnek is, vagy is. Nem tudom, hogy ez nekem így valaha
0: de a filmekkel sikerül. Is hasonlóan vagy.
1: Igen.
0: Az is így nézed, de nem vonódsz be úgy.
1: Nem.
0: Hát vannak, biztos vannak ilyen emberek, de köszönjük Évinek, folytassuk Ádámmal.
1: Ádám több mint 30 éve Mikulás és Bohóc szívügye a gyermekek szórakoztatása.
0: Na, hallgassuk, van-e valami kedvenc könyve?
3: Az egy kötelező olvasmány volt, és az Egri csillagok volt. Az valahol az egy kicsit úgy bennem maradt, mert elég vizuális vagyok, és az az érdekes, hogy utána megnéztem a filmet, magát a rendes nagy magyar filmet, és valahol egy kicsit talán súrolt azt a hatát, ahogy én elképzeltem azt a könyvet. Tehát a rendezés, meg az egész játék az nagyon-nagyon hasonlított ahhoz, amit én elképzeltem. Úgyhogy az fogott meg leginkább. Mostában nagyon nincs időm olvasni, sajnálom, hogy nem, mert ugye mindig az ember fogadkozik arra, hogy bezzeg, akár 5-10 percre is megállt az ember, de ezt az e-könyvet, ezt most nagyon, nagyon próbálom így feltelepítgetni így a telefonomra, hogyha ha már ilyen az előző kérdésben ugye szerepelt, hogy van olyan, amivel ugye eltöltöttem az időt, és haszontalan volt, hát ezt próbálom ugye kiküszöbölni azzal, hogy elkezdek így olvasni.
0: Na, Egri csillagok.
1: Egri csillagok.
0: Szerettem.
1: Azt én is szerettem.
0: Az jó volt.
1: Még így, ami így közben eszembe jutott, hogy például a Harry Potter sorozatot, uh-huh. azt én kiolvastam, de akkor még nem volt social media. És én akkor most jövök rá, hogy nagyon sok könyvet akkor olvastam még, és tudtam odafigyelni, amikor még nem volt internet.
0: Igen.
1: Tehát a Da Vinci kódot, az összes aha. Harry Potter, még a film se volt belőle semmi, emlékszem, és én azokat szépen végigolvastam. Uh-huh. Most nem akarom ráfogni itt a közösségi médiára, vagy így nagyon a világ megváltozására, de most így tudok magamban egy határvonat húzni. Azelőtt abszolút tudtam olvasni, azóta meg úgy nem
0: egyértelmű, ezt egyébként többektől hallottam, hogy a számítógép előtt mennyit olvastam. Mióta van számítógép, akármire használja az ember.
1: Igen.
0: Odaül, és akkor nem olvas. Igen. Akár filmet néz helyette, és a többi. Úgyhogy hát ez sajnos ez benne van. Egyébként az e-könyv érdekes, mert nem tudom, hogy bizonyos telefonokon van ugye alapból ilyen elkönyvolvasó program, is abba be lehet írni, hogy nem tudom, hogyha napi 5 percet olvasol, akkor napi 5 percet olvasol, de hogy jelez, hogy most akkor van 5 percet, akkor olvass el 5 percet, és akkor így szépen
1: lehet. Ó, de milyen jó.
0: Ja.
1: Jó ez.
0: Vagy be lehet állítani, mint a 10 percet is nyilván. De a lényeg, hogy szól, hogy haló, még nem olvastam.
1: Igen, igen, igen.
0: Na. Ami szerintem egyébként beszuszakolható akárhol az öt perc. Igen, igen. No, köszönjük Évinek és Ádámnak is, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrip reggel 7 óra múlt 23 perccel szeptember 4-én pénteken folytatjuk mai napi ötösünket. Te már megosztották velünk, hogy mi volt a legjobb könyv, amit valaha olvastak, és akkor folytassuk is gyorsan Nagy Sasival.
1: Sasi 3 éve csatlakozott a Rotary klubhoz, most pedig új feladatban is kipróbálja magát. Jó emberek között van, így jól érzi magát.
0: Na hallgassuk, van-e valamilyen?
2: Hát az az igazság, hogy nagyon nehéz kérdés, mert nehéz a sok-sok száz könyvből kitalálni azt, amit. De hát miután mindig kapcsolódok valamilyen úton, módon az eredeti szakmámhoz, ugye, az anyakönyvezéshez, és a házasságkötésekhez, a szerelemhez, a hűséghez, és ez kinek mit jelent, és mennyire fontos az életünkbe. A Madison megye hídjai című könyvet nagyon-nagyon szeretettel olvastam el többször is, és megnéztem a belőle készült filmet is. Tudnilik, annyi minden kérdést felvet, hogy az ember tud-e egy egész életen át hűséges maradni? Milyen párt kell ahhoz találnia, hogy ez megmaradhasson, ez a hűség egyáltalán? És ebben a mai rohanó világban van-e még jelentősége ennek? Nagy örömömre szolgál, hogy több olyan aranylakodalmat kötöttem most az utóbbi években, akiket eredendően is éneskedtem, tehát 50 évvel ezelőtt, és hát ez választ is ad arra, hogy igen, ha tudunk, akkor maradjunk meg annál az embernél, akit kiválasztottunk annak idején, bármilyen nehéz is. Persze, ezzel azt is mondom, hogy mindenáron nem szabad, mert mindannyiunknak egy élete van, és a legfontosabb, ami az életünkbe muszáj nekünk betartanunk, az, hogy saját magunk boldogok legyünk.
0: Húha!
1: Igen. Egyébként pont megnéztem

0: Múlt hétvégén a Madison megye hídjait.
1: Na, és jó volt?
0: Jó.
1: Na, akkor jól
0: lett. Már sokat szóra láttam, és mindig ad hozzá valamit, vagy az ember így nem tudom, idősödik, és mennek az évek, azért más értelmet nyernek. Filmek például, vagy könyvek is talán, nem? Te voltál biztos már úgy, hogy elolvastál egy könyvet, mondjuk már másodszor, harmadszorra is már így teljesen más adott, mint első olvasatra?
1: Egyértelmű. Hát az a jó könyv, amelyik tehát bizonyos életszakaszokban előveszed, és mást látsz ki belőle, vagy más, ugye magadra szeded a tapasztalatokat közben, és akkor nyilvánvalóan valahogy mássá alakul egy könyv. Először észrevettél egy réteget, utána még észreveszel egy másikat.
0: Én az Elizabeth Haich, azt hiszem így kell kimondani, van a Beavatás című könyve, azt már háromszor elolvastam. Na. És mindig nekiálltam harmadszorra is, és mindig plusz mást adott. Az nekem le is van töltve, tehát bármikor elő is tudom szedni ilyen PDF formátumba. Ez most csak így eszembe jutott közben.
1: Na hát akkor beszélgessünk tovább könyvekről, mert hogy ketten vannak még, zenélünk és folytatjuk.

0: Ez az Antics reggel 7:30 szeptember 4-én pénteken elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi volt a legjobb könyv, amit valaha olvastak, és ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Gáborral.
1: Gábor egy szabályosan körbeszántott anyánél, és van 9 kutyája és 100 tyúkja.
0: Na, hallgassuk.
2: Én azt hiszem, hogy csak a volt valami, nem tudom kinek az esernyője, volt egy ilyen valami kötelező olvasmány, de az csak 72 oldal volt, én megmondom neked őszintén, az az egyetlen egy könyv volt életemben, amit elejétől a végig kiolvastam, és nem szakmai könyv volt. Tehát ennyi. Én amúgy szinte kizárólag csak ilyen szakmámmal foglalkozó könyveket szoktam olvasni.
0: Valakinek az esernyője.
1: Péter esernyője.
0: Így van.
1: Hát fi, azért az is kihívás, mondjuk valaki szereti a szakmáját, meg jó a szakmájába fejlődik.
0: Hogy?
1: És akkor szakmai könyveket olvas.
0: Egyértelmű. És nem is egyszerűek.
1: Igen.
0: Sőt, szerintem sokkal nehezebb szakmai könyvet olvasni, mint Szent Péter esernyőjét.
1: Az biztos, de hogyha azt a szakmát űzöd, nem, meg az a mindennapjaidnak a része, akkor így talán nem unalmas, nem?
0: Hát nem az, hogy unalmas,
1: hogy
0: nem azt mondtam, hogy unalmas, hanem, hogy nehéz.
1: Lehet, elképzelhető.
0: No, köszönjük Gábornak is. Végül, de nem utolsó sorban, következzék István.
1: István szereti a fárasztó vicceket, használja is őket szinte mindenhol.
0: Na, hallgassunk.
3: Akkor what is, hová mész? A kereszténység kialakulása. Engem az roppant módon megfogott, és talán a mai napig is motivál bizonyos része, dolgok megmaradt bennem, és talán akarva akaratlanul még irányít is. Én úgy érzem.
0: Na, who what is?
1: Tudom, hogy nem olvastam.
0: Én sem olvastam.
1: Te se olvastad?
0: Nem. De hallottam róla, hogy állítólag nagyon-nagyon jó. Mm. Majd egyszer lehet, hogy sort kerítek rá.
1: Te nagy könyvfogyasztó vagy. Egyet ki tudsz emelni?
0: Mostanság az már annyira nem.
1: De ki tudsz egyet emelni?
0: Nem.
1: Nem. Jó, gondoltam.
0: Nyilván, ami elindított ezen az úton, az mondjuk az úton volt.
1: Igen?
0: Igen. De aztán azóta nagyon sokfélét olvastam, és nem tudom eldönteni, hogy melyik a legjobb. Bizony, ugyanaz, amit beszéltünk az előbb, hogy egy bizonyos életkorban vagy szakaszban ez a jó, utána meg az lesz a jó. Igen, tehát ott van. Először az úton volt, akkor utána a művésztelep, akkor utána jött az élet, vagy elviselhetetlen könnyűsége, és akkor így vagyok most valahol, nem tudom, pontosan, hogy hol. No, de köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködéseket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
10: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
11: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: A 6-os főúton Bonyhán után a 158-as és 159-es kilométer között fakivágás van folyamatban, mindkét irányban félpályás lezárásra kell számítani, és továbbra is a 65-ös főúton Kégy térségében a 16-os kilométernél útkarbantartási munkálatokat végeznek, útszűkületre kell számítani, és azt kérik, hogy a közlekedők fokozat figyelemmel haladjanak el a munkaterület mellett.
0: Köszi, Vali, hogyha a Szekszárra közelítek itt a térképen, akkor azt látom, hogy a Bartina utcában van némi torlódás, ezen túl még a Mátyás királyban szintén komoly a forgalom, és a Rákóczin is valamiért egy picit lassabban lehet haladni, ezen túl nyilvánvalóan Csatárnán és a buszpályaudvar környékén kell még tumultusra készülni, ezen túl viszont szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívüli, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 3-4-8 múlt 1 perccel szeptember 4-én pénteken. Még benne vagyunk abban az időintervallumban, hogy ne maradjunk le a titokról, amit Vali most megoszt velünk.
1: Elég enyhe volt a mai reggel, mondjuk a tegnapihoz képest. 24 fok van most kint, be van borulva. Elég erősen felhős az ég. Marad is ez a meleg, hát 32 fokot jósolnak délutára. Eleinte felhős, aztán kitisztul az égbolt. A csapadék nem várható, és mérsékelt lesz a szél is. Aztán, hogy szombatra jósolnak egy nagy hidegfront betörést, lehűlést. Hát. Aztán meglátjuk. Sőt, hát tegnap kaptam egy olyan értesítést az Időképtől, hogy jövő héten vegyük elő a pulóvereket majd, mert évszakváltó front fog érkezni.
0: Azt a mindenségét.
1: Meglátjuk. Jó lenne már. Nem is a lehűlés, hanem az eső meg pláne.
0: Az eső nem jó, de szerintem már mindenkinek elege van a melegből is.
1: Jaj,
0: nem?
1: Nagyon. Nagyon.
0: Borzasztó. De most ahogy elnézem, tehát azért jövő csütörtökre talán bejön ez a lehűlés, vagy az évszakváltó.
1: Hát igen, ilyen 23-22, és ez így marad, ez így jó, hogyha 25 fok alatt maradunk, az már
0: jó lenne. Na de addig el kell jutni, tehát hogy most azt jósolják, hogy jövő szerdáig bizony 30 környékén leszünk, vagy még fölötte is, tehát hogy
1: igen, egy ilyen nagyon nagy kánikula után már a 30 fok is nagyon soknak tud tűnni, pedig az már elvileg nem annyira megviselő.
0: És az a baj, hogy folyamatosan tolódik, tehát, hogy már csak eddig kell kibírni, már csak addig, és folyamatosan tolódik, és még, és lehet, hogy jövő héten kedden megnézzük megint az előrejelzés, és akkor meg azt mondjuk, hogy majd az utáni hétfőn, vagy az utáni kedden jön a leülés. Tehát,
1: szerintem így majd így a 2026-27-es évváltás, akkor ez az időjárás volt szerintem a top téma, nem 2026-ban valószínűleg.
0: Igen.
1: És ez lehet, hogy a következő évben is hasonlóan lesz.
0: Sőt, hát ugye reggel hallottuk a hírekben az El Niño-t, hogy folyamatosan van.
1: Hát készülni kell, igen, azt mondják 2027-ben hasonló meleg lesz, csak még, tehát hogy tartósan
0: lesz.
1: Ilyen meleg idő lesz.
0: Így van. Ma akkor 32 fok napsütés, majd hát most nem úgy tűnik.
1: Most nem úgy tűnik,
0: de majd elvileg jön.
1: Igen.
0: Úgyhogy erre készülj, a lengeruha napszemüveggel divattippünk egyértelműen. Térjünk még rá gyorsan a pollenre jelentésre, mert hogy tart a parlagfű szezon, ez sokaknak okozhat problémát, és az orvos meteorológia szerint pedig a közeledő front előtt már megindul a melegedés a magasban, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, migrén, gyulladásos panaszok, keringési problémák előfordulhatnak, emellett pedig fáradékonyabbak, tompábbak lehetünk ma, úgyhogy így készüljön, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Let me go. 2 perc múlva lesz 8 óra, szeptember 4-én, pénteken, ez az Antri Track. Nagyon gyorsan összegezzük ezt az óránkat. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy mi volt a legjobb könyv, amit valaha olvastak.
1: Hát valakinek könnyű volt, valakinek nehezebb, hiszen a nagykönyv olvasóknak azért ez egy nehéz kérdés volt.
0: Az már egyszer, és gonosz ez a kérdés. Mi a kedvenc filmed? És haló? Mi a kedvenc kajád? Haló? De nem, hát hogy lehet ezekre válaszolni? Sehogy. De megpróbálták, úgyhogy tisztességesen helytáltak. Köszönjük nekik a mai meg egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk hihetetlen hülye híreinkre, mert a következő órában 5 hírt is hoztunk, ami vagy hihetetlen, hogy megtörtént, vagy egyszerűen érthetetlen, hogy hogy történhetett meg, úgyhogy ezekkel folytatjuk a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertek választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ünnökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Matika péntek reggelt, ez az Antrit reggel szeptember 4-én, 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
5: Jó reggelt mindenkinek.
4: Péntek van, ami hihetetlen hülye hírek órát jelent, készülünk mindennel, Emu-val, Hiúzzal, tényleg hihetetlen lesz, tartson velünk.
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antitrigger 8-18-kor szeptember 4-én pénteken megkezdjük mai hihetetlen hírek óránkat, és hát kezdjük nem teljesen friss, múlt szombati a sztorira, innen van a környékről, ugye az ellopott kis repülőgép,
1: ami
0: egészen egyszerűen hihetetlen, hogy ez így megtörténhetett.
1: Azért jó, hogy nem lett semmilyen.
0: Hát az is hihetetlen,
1: ugye bár
0: az volt, hogy szombaton reggel a kalocsai reptéről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgép, amely Paks térségébe repült, aztán nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszer leszállásra került sor, könnyebben sérült a férfi, és hát oda siettek neki segíteni.
1: Igen.
0: És ő beszállt az autójába azoknak, akik oda mentek neki segíteni, és elhajtott.
1: Az igen. Tehát, hogy berepülőt, ezt leállította?
0: Nem.
1: Most így hirtelen azért, hogy most leszállok, akkor még megy, és akkor beülök az autóba.
0: És az benne a durva még, hogy szombaton közölték Ruszinszeni Romulus, ráadásul honvédelmi miniszter, hogy a honvédség radarjai érzékelték a kis repülőt, hogy belépett a paksi atomerőmű védett zónájába, ahová semmilyen gép nyilván nem repülhet be. A riasztás után a honvédség két Gripen típusú gépe pedig Paks felé vette az irányt, hogy szükség esetén lelőhesse az atomerőmű felé tartó gépet.
1: Hát igen.
0: Na?
1: És azért ez komoly egyébként, tehát az eljárás keretében azért elég komoly dolgok fognak felmerülni itt a elkövetővel kapcsolatban.
0: Hihetetlen. És ráadásul... nem is bírom. Szóval ráadásul az RTL információ szerint olyan részeg volt a repülőtolva, hogy nem emlékszik semmire.
1: Jézusom. De és azért hihetetlen, hogy nem történt belőle nagyobb tragédia, nem? Tehát, hogy megsértette a légteret, pluszban még ugye lopott, vagy ellopta, tehát hogy az elég súlyos dolgok
0: 24 éves férfiről van
1: az
0: szó.
1: Igen. És tudott repülőt vezetni, hallod?
0: Hát ez az. Tehát, hogy

0: fizetni a videójátékból. Na hát egyébként nyilvánvalóan, tehát most itt elröhögöm a sztori, de azért nagyon nagy tragédia is balhé is lehetett volna belőle. Csak azért, mert annyira abszurd az egész. Már szombaton, amikor meg elolvastam, akkor is, mi van? Hétfőn egyébként ugye reggelben beszéltem róla. Nagyon durva. Annyi, hogy el is rendelték ugye letartóztatását most már. De nagyon kemény ez a hír. Na, de hát van még továbbiakban is. Elmegyünk egy kicsit Ausztráliába, ahol ugye volt korábban már emu háború, és most ismét egy emu került be a hírekbe, azt hiszem ma reggel vagy tegnap reggel, úgyhogy folytatjuk a dal után.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

8.25 kor, ez az Antrip reggel szeptember 4-én, pénteken folytatjuk a hihetetlen hírek óránkat, az előbb átbeszéltük a repülőgép tolvajlást, most pedig hát Ausztráliából érkezett a nap talán legausztrálabb rendőrségi híre, hajtóvadászat indult egy emu után, ugye tudjuk, hogy az ausztráloknak azért voltak a múltban is problémái az emukkal, a nagy emu háborúra gondolva, ahol egyébként az emuk győztek, tehát ez is egy hihetetlen dolog. Az ABC News beszámolója szerint Orange város közelében több jelentést is kaptak a rendőrök, hogy egy emu rohangál az úttesten, és akadályozza a forgalmat. Ki is küldik a rendőröket, egyikük pedig úgy döntött, hogy hát ő gyalog. Ered a madár után. Az üldözést a rendőrség videóra is vette, ami nyilvánvalóan felkerült aztán az internetre, és hát a rendőrfőnök reakciója az volt, hogy azt mondta, hogy örül, hogy nem neki kellett futnia, mert szerinte ő úgy

0: nézett volna ki, mint egy Prozacon lévő megrihadt gazella, ami nem tudom, hogy pontosan mit akar jelenteni, de hát az ausztrálok biztos tudják. A rendőrnek végül sikerült leterelnie az emut az útról, senki nem sérült meg, és a forgalom is helyreállt. Azt viszont továbbra sem tudják, hogy honnan érkezett a madár. És hogy hova ment utána?
1: De egyébként ezek az emukin, most látok egy fotót, ez ilyen nagyon ilyen szemtelen mosolya van, nem? Mint hogyha kiröhögne folyamatosan, nem? Egyébként nagyon érdekes ez az emu háború 1932-ben. Indított hadjárata az ország egyik legelterjedtebb, legismertebb állatfaja ellen, aminek ugye hát a kimenetele meglepően alakult, ahogy mondtad is, ugye? Mert hogy a ők nyertek, igen. Akárhogy is nézzük.
0: A madarak nyertek.
1: A madarak nyertek, igen. És hogy sok katona sérült volt, megsérült, megváltozott munkaképességet ért haza, tehát, hogy így hihetetlen. Na.
0: Igen. Na, de a lényeg még, hogy egy környékbeli lakos azt mondta, hogy látott már az úton tehenet, birkát, kengurut, kutyát, macskát és hangyász sünt is, de emut még soha. De az elkövető így elmenekült, viszont személyleírás azért csak van róla, tehát hogy két méter magas, tollas, és a rendőrt látva feltűnően gyorsan fut.
1: Az igen.
0: Ezt lehet még elmondani róla.
1: Na,
0: menjünk tovább, maradunk az állatoknál. Egy 93 éves amerikai nő az éjszaka közepén furcsa zajokra ébredt a házában. Valami mozgott az emeleten, aztán lejött a lépcsőn, és neki ment a hálószoba ajtajának. A Seattle Kiro 7 beszámolója szerint Tina arra gondolt, amire valószínűleg bármelyikünk gondolna, hogy valaki van a házban, bezárkózott a hálószobába és hívta a 911-et. A rendőrök kiérkeztek, átvizsgálták a házat, és valóban megtalálták a hivatlan vendéget, egy vörös hiúzt.
1: Azta.
0: Igen. Később kiderült, az állat valószínűleg Tina macskáját üldözte, a macska felmenekült egy fára, majd egy nyitott emeleti ablakon keresztül bejutott a házba, a hiúz meg követ, átment utána. Úgyhogy mire a rendőrség megérkezett, a 93 éves nő egy házi macska és egy vadon élő hiúz tartózkodott ugyanabban a házban. Nyilván nem rohantak neki az állatnak a rendőrök, beküldtek egy kisméretű drónt, amelyel figyelni tudták a hiúz mozgását, végül egy sikerült bezárni egy szobába, majd megérkeztek a vadőrök, és akkor elkábították, és akkor elvitték, senki nem sérült meg. Egyébként annyi, hogy becsukta a hálószoba ajtaját, és ezzel megmenekült.
1: Igen, és 93 éves.
0: 93
1: gondolj
0: éves.
1: Bele.
0: Tanulság, hogyha hiúz tör be hozzánk, akkor először csukjuk be az ajtót, és aztán gondolkodjunk, hogy hogyan került hiúz a házunkba egyáltalán.
1: És hívjuk a segélyvonalat.
0: Bárkit, akárkit, igen. Azonnal. No, két ilyen állatos hírünk volt, van még egy, majd folytatjuk, mert az meg úgy hihetetlen, hogy máshogy hihetetlen.
1: Ja.
0: Nem tudom jobban elmondani, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóban mi lesz?
11: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: Ez van. Na, most jól vagyok? Van?
1: Nekem nincs, nekem, van, most már van.
0: Péntek van. Ez az Andrit reggel 8.38-kor, szeptember 4-én, hűha. Na, szóval, hihetetlen hírek, ugye? Ott tartunk, igen. Szedjük össze magunkat egy picikét. Szóval, Csehországban egy férfi rendőrt hívott egy sérült őszhöz, ami, hát úgy önmagában még egyáltalán nem lenne furcsa. Kladnóban kedd este 10:30 előtt érkezett bejelentés a városi rendőrséghez, hogy hát valószínűleg megsérült egy őz nem messze a onnan. A férfi nem csak elsétált az őz mellett, hanem elmondása szerint már majdnem egy órája figyelte az állatot, és azért kezdett aggódni, mert hát egész idő alatt nem mozdult. A rendőrök úgy kimentek nyilvánvalóan a helyszínre, na először találkoztak a bejelentővel, aztán elindultak az ősz felé, arra is felkészültek, hogyha valóban sérült állatot találnak, akkor értesítik a vadászokat. Erre végül nem volt szükség, mert amikor odaértek az erdő széléhez, kiderült, hogy miért nem mozdult az ősz már majdnem egy órája.
1: Egy szobor volt, vagy mi?
0: Fából volt.
1: Ja, fából. Akkor viszont nagyon jó lehetett az a szobor vagy fából, mert akkor ennyire megtévesztő, élethű volt.
0: Igen, a sérült őz valójában egy őzet formázó fából készült kerti dekoráció volt.
1: És azt figyelte.
0: És azt figyelte egy órája.
1: De milyen rendes tőle már, nem, igen, hogy meg akarta menteni, és ez felkészült arra, hogy minden segítséget bevet.
0: Így van, egyébként ugye nem is marasztalták el a rendőrök a téves riasztás miatt, hanem megköszönték, hogy ennyire figyel az állatokra.
1: De jó.
0: Legközelebb is szóljon, hogyha valamiféle baj van. Csak hát, na.
1: Jó, van.
0: Kirihasztjuk a rendőrséget, és ott van egy szobor.
1: Sokan voltunk már úgy én is, hogy valamit néztem, hogy az is lesz, hogy ja, nem is az. Nem tudom, az egy szemét volt, vagy csak valami, nem tudom én, árnyék.
0: Igen, úgyhogy van egy ilyen sztori, meg van egy máshogy hihetetlen sztori még, ez Amerikában történt, tegnap írták meg a cikket, hogy az történt, hogy egy michigani 39 éves férfinek van egy rituáléja, vasárnapi rituáléja, hogy az összegyűjt üres palackokat, és akkor visszaváltja, abból a pénzből pedig vesz sorsjegyet.
1: Igen.
0: Ez egy ilyen rituálé lett, mint ahogy azt elmondta az ottani médiának, és hát ugyanígy csinált múlt vasárnap, amikor is elment haza, megvacsorázott, és akkor lekaparta a szelvényt, és akkor meglátta, hogy nyert $500,000.
1: Az igen. Tehát egy rutinszerűen végigvitte a napját, és akkor nagyon most megnézem, hogy
0: abból úgy nyert 500 ezret, hogy visszavitte a palackokat, amiért kapott pénzt, amiből vett sorsjegyet, és amiből most $500,000 használt.
1: És valószínűleg nem is számított rá, mert ilyen teljesen nyugalommal leült vacsorázni, és megkaparta a sorsjegyet.
0: Megkaparta, meglátta, el se hitte először, igen, be akarta szkennelni, nem tudom, valami applikációban, de azt mondja, hogy nem bírta, mert annyira remegett.
1: Igen.
0: Örömében, hogy nem sikerült. Egyébként a pénzzel azt tervezi, hogy kifizeti a házát, ugye a hitelt, elmegy vakációzni, és elviszi a barátait vacsorázni.
1: De jó. Emlékszel erre a jó híre, amikor Olaszországban hogy megnyerte a lottot, és kidobta.
0: Kidobta, és megtalálták.
1: És két-három nap múlva a szemétszállító társaság, vagy nem tudom, hogy hívják ott, megtalálták, igen, és akkor átvehette a lottó nyereményét.
0: Igen. Na hát ilyen hihetetlen hírek vannak a világban. Zenélünk, és akkor rátérünk egy picit a hétvégi programokra, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antics reggel 8.49-kor, szeptember 4-én pénteken. Hihetetlen hírekből túlcsordultunk egy picit, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen programok lesznek a hétvégén.
1: A hétvégén Szekszárdon rendezik meg ugye az 51. Gemenc nagy díjat szombaton és a vasárnap, amiről írtunk az antrit.hu oldalon, illetve tegnap vendégünk volt Steig Gábor, úgyhogy az Antrit reggeles beszélgetést a YouTube csatornánkon vissza lehet hallgatni. Holnap lesz a kritérium verseny, vasárnap pedig az országúti mezőny verseny Bonyhád Varasdon, tehát ez lesz az egyik. A másik pedig drónnal kapcsolatos, ugyanis egy megnyitó lesz, mégpedig Szekszárdon a placon, ugye fönn a piac téren. Holnap egy ünnepélyes megnyitója lesz a drón innovációs központnak. Megnyitó lesz, workshopok lesznek, bemutatók, vasárnap pedig ki lehet próbálni a drónt, ez egy nyílt közönségnap lesz, tehát ez is szombaton és vasárnap.
0: Na hát akkor kettő programunk már van is, de még mindig van ezen túl is, mert például nyárzáró grillparti lesz Bogyiszlón, ez a parásparti szombaton, egészen pontosan 16 órától lehet közösségi grillezésen részt venni a Szabadidő Parkban, este 8-tól pedig nyárzáró parti lesz majd, ez az egyik, a másik az szintén szombat, ez Alsónyéken lesz, a Szüreti Nap 2026, Szüreti Felvonulás és Mulatság, 15 órától kezdődik ez, és hogyha mondjuk nem annyira a mulatozás érdekli, hanem mondjuk a sport, akkor felhívom a figyelmét arra, hogy Paksra látogat a Streetball Challenge 2026, most szombaton, úgyhogy lehet menni nézni.
1: Ez egy látványos.
0: Igen, az látványos szokott lenni, nagyon szeretik az emberek, legalábbis népszerű, azt tudom, és akkor lehet menni. Most már jelentkezni nyilván nem lehet, ha jól tudom, de attól még közönség.
1: Most már lassan beindulnak a szüreti napok, fesztiválok, mulatságok, ebben a hónapban azért lesz majd még későbbiek során is nagyon sok belőlük.
0: Biztos. Úgyhogy jó szórakozás bármelyiket is választja. Ezen kívül még ott a mozi, úgyis meleg lesz, most hétvégén is az meg klimatizált, be lehet menni, nézegetni.
1: Meg mondanám, hogy lehet menni még akár Balatonra is fürdeni, túrázni.
0: Bárhova.
1: Igen.
0: Amit választ, ahhoz jó szórakozást, zenélünk és összegzünk, maradja velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva lesz majd 9 óra szeptember 4-én pénteken, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picikét, hogy mivel is foglalkoztunk ebben az órában, ugye hihetetlen hírekkel például.
1: Péntek lévén egy kicsit már lazábra vettük.
0: Így igen. Van, és hát azért elég érdekes dolgok zajlanak.
1: Ez egy nagy világban azért zajlanak, de egyébként főleg az Egyesült Államokban, nem? Az úgy többször jönnek onnan ilyen hihetetlen hírek. Jó, azért
0: sokan vannak.
1: Igen, az emuk is azért ott vannak rendszeresen Ausztráliában.
0: Ausztráliában, igen. Volt egy olyan hihetetlen hírünk, hogy hihetetlen, hogy megtörtént.
1: Hogy megtörtént egyáltalán.
0: Ugye a palack visszaváltásból nyert 500 000 dollár, például egy ilyen hír volt. Aztán hát állatok voltak, nem? A hiúz is volt.
1: Igen, egy 93 éves hölgynél betört a házába.
0: Kicsit azért.
1: De az a cseh, vagy mennyitom cseh volt az úriember, aki egy fából készült őzet figyelt egész éjjel, hogy esetleg meg kell menteni.
0: Több mint egy órán keresztül nézte, és nem mozdult.
1: Akkor viszont dicséret illeti a készítőt, mert hogy valószínűleg annyira élethűre sikeredett, hogy
0: láttam vagy, a képet,
1: vagy,
0: nem.
1: Nem, vagy csak nem jól látott.
0: Valószínűleg.
1: Az úr idős volt, azt tudjuk?
0: Nem tudjuk. Milyen volt, vagy milyen a látása, de hát odafigyelt. Sorsán, milyen szívén viselte az ő sorsát. Hívta a rendőröket, akik nem megfették, hanem megköszönték neki, hogy ennyire odafigyel a természetre. Úgyhogy ez végül is egy jó hír is.
1: Igen, programoztunk is.
0: Azért humoros volt, szerintem.
1: Vannak programok is hétvégére.
0: Így van, programok is vannak, mindenféle lehet sportolni, drónozni, mulatozni, grillparti lesz minden, itt van még egy nyári hétvége.
1: Igen, most
0: mondjuk.
1: Hidegfront közelít, holnap elvileg azt jósolták, hogy holnap hidegfront
0: hát
1: lesz.
0: Hát jó, persze, 30 fok mellé hidegfront, nagyon jó. Na de ennyit erről, köszi Vali, hogy itt voltál.
1: Akkor jó hétvégét mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig érkezik majd dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselő, akivel átbeszéljük az aktualitásokat. A hírek után kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alatti aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként, például Miskolc környékén, a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrendkiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrendkiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszerszedését, és azt étrendkiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 4-én 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, nem sokára érkezik a stúdióba dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője, akivel átbeszéljük az aktualizásokat. Mindjárt kezdünk, most már ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel szeptember 4-én pénteken, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben a stúdióban dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok minden rádió hallgatónak!
0: Na hát beszéljünk akkor az aktualitásokról, mondjuk a vízgazdálkodásról, mert mondjuk a közösségi oldaladon többször láttam a kapszeg tavat.
1: Így van, de sorolhatnánk egyébként a holtágokat, Faddombori, Tolna, Bogyiszló, Őssárvíz, Siógárd mellett, Kapszegtó, az egész árvíznek a vízgazdálkodásának a helyreállítása, Szekszárd-Báta csatorna. Tehát én ezt mondtam a kampányban is, és ezt mondom egyébként 17 éve, hogy víz, víz, víz. Uh-huh. Itt az élő példája egyébként a paksi eset is, tehát hogy én megértem, hogy vannak vízlépcső ellenesek, meg fenékküszöbb ellenesek, de azt gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy Magyarországon a legkiválóbb vízügyi szakembereknek le kell ülniük egy asztalhoz, és ki kell dolgozniuk az elkövetkező egy évben azokat a megoldásokat, amik Magyarország vízgazdálkodását segíteni tudják. Ugyanis ez egy mostoha téma volt az elmúlt, megmerem kockáztatni, hogy 36 évben. Nagyon jó szakembereink vannak, viszont nem hagyta a politika őket dolgozni. Igenis, ki kell mondani dolgokat, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy itt a Sár közben is, a mi körzetünkben tényleg érdemi vízgazdálkodás legyen. Én abban bízom egyébként, hogy ez a nagyon szélsőséges klímaváltozás és időjárás, ez most nagyon sok embernek felnyitja a szemét, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy adott esetben 600 forint vagy 650 forint egy liter üzemanyag, hanem azzal, hogy lesz vízünk a jövőben, vagy nem lesz vízünk. Uh-huh. Úgyhogy én ezt a témát ezt nagyon keményen fogom nyomni az elkövetkező időszakban.
0: Mit lehet most tudni a kapszektorról?
1: Azt gondolom, hogy itt egy nagyon széleskörű összefogás történt, mintaértékű ez az összefogás. Ebbe az én drága irodavezetőm Takarózita is kivette a részét, ő szervezte össze az egészet. Jó látni azt egyébként, hogy mindenki érti és érzi az üzenetet. Minél több helyen az országban, a megyében, a mi körzetünkben meg kell tartani a vizet, ki kell dolgozni ennek a koncepcióját. Hozzáteszem, hogy ez elsősorban nem pénzkérdés. Ez nagyon-nagyon fontos, uh-huh. Tehát hogy itt nem arról kell beszélnünk, hogy milliárdokat, 10 milliárdokat kell ide bepumpálni rögtön, nem itt a szándék kell, az elképzelés kell, és egyébként tudnunk kell, hogy a 70-es, 80-as években, meg még a 90-es évek elején is ezeket tudtuk használni, ezeket a létesítményeket. Úgyhogy én abba bízom, hogy a kapszektóhoz hasonlóan az Őssárvíznél, a Szekszárd-Báta csatornánál, a holtágaknál olyan mintaértékű projektek indulnak el, ami méltán ki fogja emelni megint Tolna megyét az országos vízügyes szektorba.
0: Na hát ezt jó hallani, zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk. Antrit reggel, a ma kedvenc

0: Ez az Antics reggel, 4:10 szeptember 4-én pénteken folytatjuk beszélgetésünket dr. Sáros Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével. Az előbb átbeszéltük a vízgazdálkodást, de hát ugye szeptember van, ami azt jelenti, hogy becsöngettek mindenfelé, és hát azért a PTKPVK többször elhangzott legutóbbi beszélgetésünk során is, azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy jöjjenek a fiatalok.
1: Így van, és ezen gőzerővel dolgozunk egyébként az egyetem vezetőségével, többek között rektor úrral, Fábián Adrián rektor úrral, akit nagyon régóta ismerek. Közös célunk egyébként, hogy itt a következő időszakban évről évre egyre többen jöjjenek ide nappali tagozatos hallgatóként. Ezért elmondtam mindenhol, és a nagyvállalkozók is nyissák ki a fülüket, hogy ezért nagyon sokat kell tennünk közösen, hogy Szekszárd egy vonzóbb hely legyen, legyen szórakozási lehetőség, legyen kulturális lehetőség, legyenek programok Szekszárdon. Ez egy széleskörű összefogásnak összefogás szükséges ahhoz, hogy ez működhessen. Úgyhogy én ebbe várok mindenkit, aki ebbe segíteni tud, hiszen közös célunk, hogy itt Szekszárdon megint legyen 1000-1100 nappali tagozatos hallgató, pezsegjen a város, ott legyenek a kávézókba, üljenek ki a Prometheus Parkba, jöjjenek a szórakozóhelyekre, és igenis adjunk egy kis lendületet Szekszárdnak. De azt gondolom, hogy jelenleg ebben mindenki partner, az egész komplett egyetemi vezetőség itt helyben és Pécsen is, úgyhogy ez most rajtunk múlik, hogy mi szekszárdiak mit tudunk annak érdekében tenni, hogy vonzóbbá tegyük a városunkat.
0: És mit lehet tenni?
1: Én azt gondolom, hogy aki a 90-es években vagy a 2000-es évek elején emlékszik rá, hogy milyen lehetőségek voltak Szekszárdon, hány szórakozó hely volt Szekszárdon, hány vendéglő, hány zenés szórakozó hely volt. Most nekünk közös összefogással kell valamit tennünk, és támogatni a vendéglátósokat, rendezvényszervezőket, akár állami, akár városi, akár vállalkozói támogatásokkal, hogy legyenek itt rendezvények, legyenek koncertek, legyenek olyan szórakozóhelyek, ahova szívesen beülnek a fiatalok, legyenek azok egyetemisták, legyenek azok középiskolások. Tehát ebbe is elindítunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol várunk mindenkit. Most a nyári nagyüzem után szépen összerakjuk ennek a térképét is, és a menetrendjét is, és ezt is meg fogjuk hirdetni. Bízom benne, hogy október, november, december az azzal fog telni, hogy ezeket végigbeszéljük, társadalmi egyeztetésre visszük, és tavasszal szeretném, hogy ennek már lenne kézzelfogható eredménye is.
0: Tehát akkor az lehet, hogy jelenleg nem annyi diák van itt, vagy egy hallgató van itt, az oka, hogy mondjuk a kulturális élet nem elég
1: mondok
0: színes?
1: Apró példát, tehát azon gondolkodunk, hogy tavasszal elindítjuk ezt a szekszárdi özönvíz programunkat, ha már víz, akkor legyen víz, özönvíz, akkor itt a kulturális özönvízre gondolunk, hogy márciustól októberig akár két heti rendszerességgel legyenek olyan utcabálok, olyan kitelepülések a Béla tértől a múzeumig, ahol helyi zenekarok, egyesületek, táncegyesületek fognak fellépni, borászok fognak kitelepülni. Az ország, de szerintem lehet, hogy Közép-Európa legjobb sörfőzdéje is települjön ki. Nem kell félni attól, hogy a sör és a bor együtt van, adjuk meg mindegyiknek a megfelelő tiszteletet, és tiszteljük a kultúráját ennek. Azt gondolom, hogy ez kell Szekszárdnak, hogy megint beszéljenek Szekszárdról, megint tervezhető programok legyenek Szekszárdon. És amit én el szoktam mondani, én nagyon szeretném azt, hogyha a fiatalok legyenek azok általános iskolások, középiskolások, egyetemisták, menjenek oda a vendégekhez, szavoljanak egy verset, mondjanak el egy versszakot, idézzenek egy novellából, adjunk valami pluszt Szekszárdnak, és ebbe minden ötletet, minden résztvevőt, minden vendéglátóst, minden rendezvényszervezőt várunk, hogy ebbe a programba részt vegyen velünk.
0: Na hát akkor reméljük, hogy így lesz, zenélünk és folytatjuk, maradjon velünk.
2: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: másik.
1: Ez az Antrit reggel 9.24-kor szeptember 4-én pénteken folytatjuk beszélgetésünket dr. Sárosi József a térség országgyűlési képviselőjével. Beszéljünk egy picit az útfelújításokról, útépítésekről, mert erről is vannak hírek, fejlemények, egyeztetések.
2: Igen, mi folyamatosan egyeztettünk a helyi közúttal is, de tegnap volt egy ilyen széleskörű egyeztetés Vitézi Dávid miniszter úrral és az államtitkár, helyettes államtitkár urakkal, hölgyekkel. Pont azért, mert komplexen szeretnénk látni, hogy nálunk Tolna megyében és a mi körzetünkben milyen lehetőségek vannak, mik azok a problémás projektek, amik mondjuk itt megemlítek egyet a Szekszárd vonatkozásában, az OB és a Lidli között megtervezésre került egy összekötő út, ami egyébként szakmai szempontból szerintem teljesen megalapozott és jó is. Erre még kormány határozat is született, hogy támogatni fogják ezt a projektet, csak éppen a költségvetésben nem tervezték be ezt a 215 millió forintot, tehát nincs rá költségvetési fedezet. Ezeket mi fel fogjuk tárni, és ismételten elő fogjuk terjeszteni a minisztériumnál. De végigbeszéltük a miniszter úrral a vonatközlekedést is, hiszen köztudott, hogy a Baross Gábor programon, program keretén belül tendereztetésre ki fogják írni a Szekszárd és Budapest és Baja közötti vasútvonal, közvetlen vasútvonalnak a mozdonyainak a beszerzését. Ezek hibrid akkumulátoros mozdonyok lennének, de hát mindenkinek tudnia kell, hogy ez egy Európai Uniós beszerzésnél, mire ezek ténylegesen ideérnek, ez 4-4 és fél év. Úgyhogy azon lobbizunk és azon egyeztetünk miniszter úrral, a MÁV vezetésével, hogy próbáljunk meg egy olyan lehetőséget találni, hogy mondjuk egy-két éven belül legalább, hogyha el tudnánk kérni, hogy egy reggeli közvetlen járat és egy esti közvetlen járat lenne Budapest és Szekszárd között, az már egy óriási előrelépés lenne, és szerintem a lakosság türelmesen kivárna ezt a 4 évet, hogy megfelelő mozdonnyal, megfelelő körülmények között tudjunk közlekedni. De átnéztük az úthálózat fejlesztését,

0: kérdéseit, átnéztük az M9-esnek a problematikáját is. Azt tudnia kell mindenkinek, hogy se autópálya építésre, se gyorsforgalmi út építésre az Európai Unió nem ad támogatást, egy forint támogatást sem ad. Tehát ezt csak a saját költségvetésből tudja kigazdálkodni az ország. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszak a párbeszéd, és a kompromisszumos párbeszédeknek az időszaka lesz. Azt látom, hogy mind a minisztérium, mind az államtitkárság, mind a környező országgyűlési képviselők ebben maximálisan partnerek. Azon fogunk dolgozni, és rendszeresíteni fogjuk ezeket az összejöveteleket, hogy tényleg tervezni tudjunk. Nagyon fontos, hogy a PIP non-profit Kft. Tulajdonában álló ingatlanoknak a felmérését is elkezdjük. Itt a Húsipari Váltra gondolok, Szekszárdon több olyan lakás ingatlan van, ami a PIP non-profit Kft. Tulajdonában áll. Faddomboriban van egy szenzációs 3 hektáros területen egy kis hotelnek vagy motelnek épült ingatlan, amit mi másként szeretnénk hasznosítani. Tehát ezekben is elkezdődtek a párbeszédek és az egyeztetések a minisztériummal. Én azt gondolom, hogy most a következő időszakban, a következő hónapokban ki kell találni a víziókat, az elképzeléseket, és bízom benne, hogy jövő évben ezeknek a megvalósítása el is kezdődhet.
1: Na hát akkor reméljük, hogy így lesz, a munka zajlik, ahogy hallom, meglátom, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenki.
1: Minden jót. No, mi pedig rátérünk majd még egyszer az időjárásunkra, megnézzük a mait, meg a hétvégét is, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrész. Ez a Rádió Andrész.

0: But you're just a boy.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Andri Csekely, 9.40-kor szeptember 4-én pénteken érkezett hozzánk egy telefon, miszerint baleset történt az 55-ösön Baja és Pörbölj között a 108-as kilométerben, ott tehát útlezárásra kell készülni, úgyhogy ezzel kalkulálja, hogyha most indulna valamerre Bajára, vagy onnan vissza erre felé, úgyhogy ennyit az utakról, mert másról nem érkezett bejelentés, és nem látok dugót sem a városban, úgyhogy elvileg minden rendben van, és akkor mai időjárásunkra térjünk rá még egyszer. 28 fok környékén járunk, most még kellemes, melegebb lesz, 32 fok, és kisüt majd a nap, már most is szépen süt, de még van egy-két felhő az égen, tehát később nem lesz, és tényleg 32 fok melegünk is lehet. Majd a lengyel a napszemüveget divatippünk, más nem is lehet. Holnapra esőt írnak, záport, hidegfront érkezik majd elméletileg, mondjuk, hogy mennyire, azt nem tudom meg, hogy mikorra éri, de azt sem tudom, mert hogy egyébként 31 és 30 fok környékén alakulunk a hétvégén is, így készüljön, tehát így alakítsa a programjait. Jó, ennyit erről, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9 perc múlva lesz majd 10 óra szeptember 4-én pénteken. Még egyszer fontos elmondani, hogy 3 autó ütközött össze Baja és Pörbölyk között az 55-ösön a 108-as kilométer környékén. Most kaptuk meg az információt a rendőrségtől, hogy körülbelül 1 óra az, amíg a helyszínelés tartani fog, tehát addig teljes útlezárás van az 55-ösön, hogyha teheti, akkor másfelé induljon útnak, ha pedig már elindult, akkor hallgasson minket tovább, és hát sok türelmet és kitartást.
1: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Let's get down to business.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz szeptember 4-én pénteken, ez az Antrit reggel, elérkeztünk a végéhez, kifutunk az időből, úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy mozgalmas napunk, mozgalmas hetünk volt, és hát továbbra is ajánlom magunkat, minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklórprogram várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroud, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Allerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a 3. C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Na, a társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Elmúlt 10 óra, a híreken is túl vagyunk, úgyhogy indulhat is a délelőtt. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Innentől kezdve délután egyik, együtt rádiózhatunk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Épp autóban ülnek, ha igen, akkor figyeljenek, van egy fontos közlekedési hírem az autósoknak. Az 55-ös főúton három személyautó koccant össze Baja és Bátaszék között. A 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom, errefelé vezessenek óvatosan, illetve figyelmesen. És akkor jöjjenek még hasznos információk, ez már a jövő hetet érinti. Gondoltam szólók, hogy szeptember 7 és 11-e között több településen is időszakosan szünetelhet majd az áram szolgáltatás karbantartási munkálatok miatt. Hétfőn Dunaföldváron, Nagydorogon és Nagyszékelyen lesz tervezett kimaradás. Kedden Bogyiszlón, Dunaföldváron és Pincehelyen számíthatnak erre a lakók. Szerdán Bogyiszló, Dunaföldvár, Paks és Tamás érintett, csütörtökön pedig már 6 településen, köztük Tolnán, Pakson, Pincehelyen, Bogyiszlón, Dunaföldváron és Gyulajon dolgoznak a szolgáltató szakemberei. Pénteken pedig Pincehelyen lesz tervezett áramszünet. Fontos, hogy ezek a munkák nem feltétlenül egy-egy település teljes területét érintik, hanem meghatározott fogyasztási helyekkel lehet szolgáltatás kiesés. A pontos utcákról és házszámokról az E.ON áramszüneti információs felületén lehet tájékozódni. Érdemes ezt előre ellenőrizni, különösen akkor, hogyha otthonról dolgoznak, vagy elektromos berendezéseket használnak.
1: Rádió Andrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágereim, ez a Rádió Antrit. Ha a hétvégi programokat tervezik Tolna vármegyében, akkor érdemes egy kis változással is számolni az időjárásban. Ma még alapvetően sok napsütésre készülhetünk, bár időnként megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, legfeljebb néhol fordulhat elő egy kis szemerkélő eső. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakulhat, vagyis Szekszárd környékén is marad a nyárias meleg. Holnap viszont egy hideg front éri el térségünket, a délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és többfelé megerősödik. Tolna vármegyében is megnövekedhet átmenetileg a felhőzet, és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, de továbbra is kellemesen meleg idő várható. Vasárnap már ismét a napsütésé lehet a főszerep csapadék nélkül. Napközben 24 és 29 fok közötti maximumokra számíthatunk, így a hétvége második fele már kifejezetten kellemes időt ígér Tolnában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctanfolyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz lecsús sertésszelet tarhonyával, a B menü pedig leves plusz vargabéles eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható virslis lecsó tarhonyával, a C menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A szász étteremben pedig ma marha gulyás levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható kenyér lángos parasztoson, vagy kérhető rántott karfiol, petrezselymes rizssel és koktélszósszal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak dalok, amelyeknél már az első néhány hang után tudjuk, hogy egy igazi nagy sláger következik. Tina Turner hangját pedig egyszerűen lehetetlen összetéveszteni bárki máséval. Erő, energia és elképesztő jelenlét van minden dalában. Érkezik most tőle egy nagy kedvenc, jön Tina Turner.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: sun. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Lassan végére érünk ennek az órának, de természetesen a délelőtt még korán sem ért véget. Mindjárt érkeznek a hírek, hogy képben legyenek a legfontosabb történésekkel, utána pedig visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk együtt ezt a pénteki délelőttöt. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlek egy, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott kapott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt 11 óra, a hírek után pedig folytatjuk a zenélést. Remélem kellemesen telik a délelőttjük, akár munka mellett, akár otthon készülődnek a hétvége felé. Tartsanak velem, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: jobban.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antvit, benne pedig autósok figyelem, információink szerint az 55-ös főúton három személyautó koccant össze Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél, félpályán halad a forgalom, errefelé vezessenek óvatosan, ez volt a rossz hír. Van viszont jó hírem is, ami Tamásiból érkezett, mégsem marad el a város egyik régi és népszerű közösségi rendezvénye, a Tamási születinapok, bár néhány nappal ezelőtt még úgy tűnt, hogy az idei programot nem tudják megtartani, végül a helyi közösség összefogásának köszönhetően sikerült megoldást találni. A szervezésben civil szervezetek, helyi vállalkozók és önkéntesek is részt vállaltak. Volt, aki anyagi támogatással, más ingyenes felajánlással vagy éppen munkával segített a rendezvény megvalósulását. Ennek köszönhetően a tervezett programok nagy része megmarad. A Tamási születinapok pedig majd szeptember 11-én és 12-én kerülnek megrendezésre. Pénteken a Tolnai Borok éjszakájával indul a programsorozat, szombaton pedig a hagyományos születi felvonulással folytatódik az ünnep. A menetben a környező településekről is érkezhetnek résztvevők, lovasfogatok és népviseletbe öltözött szereplők is színesítik a programot. A rendezvény téren koncertek várják a közönséget, szombaton este 7 órától pedig Paulina lép színpadra. A két napot mindkét este éjfélig tartó utcabál zárja, vagyis Tamásiban idén is lesz születi nap, amely a hagyományokról, a találkozásokról és a közös élményekről szól.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Érdekes és elgondolkodtató előadással várják az érdeklődőket szeptember 8-án Szekszárdon. A téma ezúttal az, hogy mennyire határozhatják meg életünket azok a minták és tapasztalatok, amelyeket a családunkból hozunk magunkkal. Dr. Magyarósi Révész Zsuzsanna, kinek a sorsam örökölt sebeink gyógyítása címmel tart előadást a szekszárdi Agórában, a csatárteremben este 6 órától. A program középpontjában azok a lelki örökségek állnak, amelyeket akár úgy is tovább vihetünk a családból, hogy közben nem is vagyunk tudatában ezeknek. Régi történetek, feldolgozatlan veszteségek, félelmek, vagy éppen visszatérő családi minták is hatással lehetnek arra, hogyan gondolkodunk saját magunkról, a kapcsolatainkról és az élethelyzeteinkről. Az előadás arra is ráirányíthatja a figyelmet, hogy mit kezdhetünk ezekkel a hozott mintákkal, és hogyan ismerhetjük fel azt, ami már nem szolgál bennünket. A téma ezért nem csak pszichológiai szempontból lehet érdekes, hanem a mindennapi életben is sokak számára ismerős kérdéseket érintett. A szeptember 8-ai szekszedi előadás este 6 órakor kezdődik, a programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz lecsós sertésszelet tarhonyával, a B menü pedig leves plusz vargabéles eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható virslis lecsó tarhonyával, a C menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A Szász étteremben pedig ma marha gulyás levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható kenyér lángos parasztoson, vagy kérhető rántott karfiol, petrezselymes rizssel és koktélszósszal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig visszarepülünk egy kicsit az időben, egészen a 90-es évekig. Az Aesop bizdalaim annak idején pillanatok alatt meghódították a világot, és azóta is könnyű felismerni azt a jellegzetes vidám hangzást. Már is ők érkeznek hozzánk itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, ezzel pedig lassan ennek az órának is a végére értünk, hamarosan következnek a térség legfontosabb hírei, utána azonban természetesen folytatjuk a péntek délelőttöt együtt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Haló, Sárvíz autóüvegkereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Lelki segítségnyújtás után NAV revízió. Drónfoci Innovációs Központ Szekszárdon ismét 30 fok felett lesz napközben. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 5 tűzeset mellett 5 alkalommal műszaki mentéshez siettek a vármegye tűzoltó egységei, Tengelicen egy melléképületben csaptak fel a lángok, további 4 alkalommal pedig szabadtéri tűzeseteknél volt szükség a tűzoltókra. 4 helyszínen kidőlt fákat távolítottak el a beavatkozó egységek, még 1 alkalommal átvágott gázvezeték miatt riasztották őket. Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített 80 négyzetméteres faszerkezetű melléképület kedéllyel Tengelicen, a Petőfi Sándor utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 3 egyenként 200 liter gázolajat tartalmazó hordót, valamint 3 üres oxigénpalackot hoztak ki az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A lángok a lakóingatlanra nem terjedtek át, személyisérülés nem történt. Egy lakatlan ház tetőszerkezetére dőlt egy nagyméretű fa keddéllyel lengyel külterületén. A helyszíne a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrés és feszítővágó segítségével távolították el a házra dőlt fát. Az ingatlan tetőszerkezete kismértékben megsérült. Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utaztatás a Facebook hirdetésre ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. Tudtuk meg Mózsik Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna vármegyei igazgatóságának szakértőjétől. A NAV rendszeresen ellenőrzi a termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten hirdető magánszemélyeket, így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, többnapos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, valamint közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel, a sikeres időpontfoglalás után a revizor lelki lelki segítségnyújtást vett igénybe, az egyórás szolgáltatás 17 000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységet. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket, ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásos volt, a magánszemély a revízió után adószámot váltott ki, hogy tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze. Szeptember 5-én nyitja meg kapuit a Drónfoci Innovációs Központ Szekszárdon a Placz épületében. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón dr. Fusz György alpolgármester számolt be részletekről.
11: Elérkeztünk itt a Placz életében remélhetőleg egy olyan ponthoz, amikor újra életet tudunk ebbe az épületbe, ami nagyon sok jó adottságokkal rendelkezik, életet tudunk lehelni. Ugye az önkormányzatnak már egy korábbi elhatározása és közgyűlési döntése, és abban eljutottunk egy elég előreadott állapotig, hogy itt egy olyan játszóházat, egy úgynevezett kölyök parkot hozzunk létre, amely egy mindennapos tulajdonképpen a szekszárdi gyerekeknek, mint ahogy máshol az országban több felé, egy ilyen folyamatos nyitvatartással jöhetnek kisebb-nagyobb gyerekek, és ebben a nagy térbe képzeltük ezt, illetve hát pontos műszaki felmérések is megtörténtek, hogy mi az, ami ide elfér, mi az, ami itt lesz ebben a térben. A közbeszerzés kiírása megvan, illetve nem is megvan, hanem az már megjelent, és akkor ezek után bízunk benne, hogy a közeljövőbe ismerve sajnos a közbeszerzési eljárásoknak a különböző nehézségeit remélhetőleg meg is kapjuk a nyertest. Addig is, és itt jött be egy kicsikét egy ilyen érdekes találkozásunk, hogy Szekszárdon volt fél éve körülbelül az első országos drónfoci bajnokság. Főiskola tornatermében ott találkoztunk, és ott nagyon megtetszett nekem ez a komoly játék. És ugye alapvetően az volt a terv itt ezzel a placsal, hogy ne csak egy bizonyos korosztály, hanem talán több korosztály is tudjon ide jönni, azért itt tényleg egy olyan hely, amiben nyugodtan elfér még más is, tehát egy kicsikét így a tovább gondolása történt meg azzal, hogy a véleményem szerint itt az egyik helységben, ahogy meg is tudtunk itt Sósmiállyal egyezni, továbbiakban a drón oktatást meg tudná oldani, és kialakulna itt egy drónfoci innovációs központ.
10: A hétvégi kétnapos eseményen a rendezők drónfoci bemutatókkal, közönségnappal várják az érdeklődőket. A részleteket Sós Mihály, az első magyar drónfoci sportegyesület elnöke mondja el.
12: Most hétvégén itt egy nagy 8x4x3 méteres felfújható drónfoci aréna lesz felállítva, világító kapukkal, eredményjelző rendszerrel, tehát minden, ami ebben a sportban látványos és szép, azt igyekszünk megmutatni, de egy kisebb aréna a saját termünkbe is fel lesz állítva, illetve az egész hétvégének a gerince tulajdonképpen egy workshop rendszer, amire a Honvédelmi Sportszövetségtől nyertünk 1,5 millió forintot, ami elegendő arra, hogy hát egyrészt az oktatókat kifizessük, őket is be kellett tanítani erre, és folyamatosan 2 óránként egy-egy workshopot tartunk, szombaton 3-at és vasárnap is 3-at, ahol ugyan mindenki nem fog egyedül egy-egy drónt összeszerelni, de minden csoportba egyet közösen összeszerelnek oktatói támogatással, és utána lesz egy kis gyakorlás, egy kis verseny, és a legügyesebb hazaviheti azt a drónt, amit összeszereltek. Ebből lesz tehát 6. Ez lesz a gerince a dolognak, de emellett ugye berendezzük az egészet nagyon látványosan, és szombaton tehát ezek a VIP vendégek lesznek elsősorban délelőtt soron, de délutántól már bárki, lesz még 5-6 különböző féle próba, amit kipróbálhatnak, most rettentő szolid bevezető áron. Utána pedig, mikor lezajlik ez a nagy megnyitó ünnepség, akkor bevonulunk a kis termünkbe, és ott folytatjuk ezeket a workshopokat a későbbiekben, illetve hát azt szeretnénk tulajdonképpen megmutatni, hogy itt nem csak a drónfociról van szó, egy rettenetesen komoly, szükségszerű dolog már, hát hogy úgy mondjam, legalább 8-10 éve Magyarországon is, hogy az iskolákba, általános felső tagozattól középiskolákba és egyetemi szinten valamilyen drón alapoktatást és modult bevezessenek.
10: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik, hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon és a Videlkörzetben pénteken hajnalban 16, napközben 32 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt dél a híreken is túl vagyunk, úgyhogy folytatjuk a zenélést. Remélem jut már egy kis idő arra is, hogy megálljanak egy pillanatra, hátradőjenek és egyszerűen csak élvezzék a zenét. Számítok a figyelmükre ebben az órában is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretik a különleges természeti értékeket, akkor most egy érdekes szavazásban is részt vehetnek. Már elindult a voksolás arról, hogy melyik ásvány legyen 2027-ben az év ásványa. A kezdeményezést a Magyar Honi Földtani Társulat indította még 2015-ben azzal a céllal, hogy közelebb hozza az emberekhez a föld tudományok izgalmas világát. A kezdeményezésben minden évben kiválasztanak egy ásványt és egy ősmaradványt, amelyek aztán kiemelt figyelmet kapnak a társulat ismeretterjesztő programjaiban. Múzeumokban, rendezvényeken és különböző szakmai programokon is találkozhatnak velük az érdeklődők. A 2027-es címért ezúttal három ásvány versenk, az Augit, a Chrysotillus best és az Olivin. A szavazás október 20-áig tart, tehát még bőven van idő eldönteni, melyik a kedvenc. Tolna vármegyéből így Szekszárdról is bárki leadhatja a voksát online. Érdemes egy pillantást vetni a három jelöltre, hiszen nem minden napi lehetőség, hogy mi magunk is beleszólhatunk abba, melyik ásvány kapja meg jövőre ezt a különleges címet.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Különleges technológiai programnak ad otthont ezen a hétvégén Szexelt. Szeptember 5-én és 6-án ünnepélyesen megnyitja kapuit a Drónfoci Innovációs Központ. A programoknak a Plac ifjúsági közösségi tér ad helyet, ahol a látogatók nem csak megnézhetik, hogyan működik a drónfoci, hanem többféle technológiát is testközelből ismerhetnek meg. A szombati nyitónap délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval, ezt követően pedig bemutatják a központ programjait és technológiáit. Lesznek drónfoci

0: foci és drónrepülési bemutatók, akadálypályák, szimulátorok, valamint programozható drónokhoz kapcsolódó oktatási lehetőségek is. A hétvég egyik érdekes része lehet a drónépítő műhely, vagyis a workshop. A résztvevők drón és repülési alapismereteket szerezhetnek, összeállíthatnak egy úgynevezett drónlabdát, kipróbálhatják a drón irányítást, majd akadálypályán is gyakorolhatnak. A szexedi nyitó hétvégén tehát a drónoki, a technológiái és az interaktív programoké lesz a főszerep, aki pedig még nem találkozott a drónfocival, annak különösen érdekes lehet megnézni, hogyan lesz egy repülőeszközből egy látványos és gyors sportág szereplője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szexhárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szexhárd szívében. Szexhárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szexhardagora.hu és www.szexhardiszuretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközbás.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig váltunk egy kicsit rokkosabb hangulatra. Lenny Kravitz zenében mindig ott van az a jellegzetes, karizmatikus hangzás, ami miatt néhány másodperc után már tudjuk is, hogy ki szól. Érkezik most hozzánk, forog a Fly Away, mit a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: kéri, hogy maradjál.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi volt. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. A CBA-ban mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogramm, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról, az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütést számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ó, szeretnék én lenni a csókirály.
1: A Hungária meg a csókirály egy örök klasszikus szólt itt az Antriton, a ma kedvenceinek meg a tegnap slágereik között. 13 óra 28-at írunk, én pedig meghoztam a tudnivalókat a mai napról, szeptember 4-éről, péntekről. A Rozáliákat köszöntöm, mert ők ünneplik névnapjukat. A Róza név olasz eredetű továbbképzése egyébként a Rozália. Aztán vannak születésnaposok, Festetis György, magyar földbirtokos, diplomata, politikus, országgyűlési képviselő, láttam meg a napvilágot, aki egyébként tolnai herceg is volt, mivel családjai volt a tolnai birtok is. Beyoncé, amerikai énekesnő, színésznő, a Destiny's Child egykori tagja, ünnepel ma, de ma született Siklós Jörs, magyar zeneszerző, dalszövegíró, énekes, az AV1 zenekar egykori frontembere, sajnos ő már nincs köztünk. És ma ünnepelni szülinapját Yannick Ferreira Carrasco, belga rabdarúgó is, aki vághatja a tortáját. 1552-be ugrunk az események terén, Szolnokváron ekkor esett el, aztán egy nagy ugrás, 1888-ban George Eastman feltaláló

0: bemutatta az első rollfilm kamerát és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. Aztán 1920-ban a Julian naptár utolsó napja volt Európában, mert hogy Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat, amit azóta is használunk. 1972-ben Mark Spitzer az első sportoló volt, aki egyazon olimpián a 7. olimpiai aranyérmét is megnyerte, ezzel rekordot beállítva. Végül pedig 1997-ben ugrunk, amikor Magyarországon bemutatták a Men in Black Sötét zsaruk című filmet. Azt hiszem, hogy az is egy igazi klasszikus. Mi pedig megyünk tovább, ha nem is klasszikusokkal éppenséggel, de jönnek majd azok is. Most viszont egy mai kedvenc Miley Cyrus meg a Dream ez van, szóval ne menje sehova.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül.
6: És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Miley Cyrus gyerekszínészként kezdte karrierjét, ő alakította Hannah Montanát például, ezért úgy is emlegetik, mint azon kevés példák egyikét, amikor egy gyereksztár felnőttként is sikeres zenei karriert futott be. Tőle szól most a Dream Is One, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Mark Ronson, meg Amy Winehouse, a Belly Rival, itt az Antriton. 2 perc múlva már 14 óra ne járunk. Ez azt jelenti, hogy hozom majd a legfontosabb infókat az utakról, a ma kedvencei, meg a tegnap slágereim mellé. Előtte pedig még a hírekből informálhatunk. Utána jön vissza Kygo és a One Republic közösen. A Chasing Paradise, ne menjen sehova. I'm chasing paradise with you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tudás.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén, a Délalföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrendkiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrendkiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrendkiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit közlekedés.
3: 14 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet itt a környéken. Például kaszálási munkálatokat végeznek egészen Palánktól a Tolnai város tábláig. Egészen pontosan az 51-12-es utat érinti a dolog, és útszűkületre érdemes számítani egyes helyeken. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy előtt hézag és repedés kiöntés zajlik, ahogy az a héten már egyébként zajlott. Sávlezárással jár, erre mindenképpen figyeljen. Ezen kívül Szedres és Tengeric között kaszálnak útkarbantartási munkálat miatt, útszűkület, amire számíthat, Bonyhádnál pedig fakivágás van folyamatban, emiatt a félpályás lezárás. Ha kicsit lejjebb nézünk délebre az M6-os autópályán Vémint térségében, akkor ott aszfaltoznak, az országhatár felé tartó útpályát lezárták, a forgalmat pedig átteredik a szembe irányú sávban, szóval nagyon-nagyon óvatos legyen, ha arra közlekedik. Máshol már nem látok semmi különösen, a városra közelítve viszont például azt, hogy az újvárosi templomnál rendkívül sokan vannak, ahogy kezd bedugulni javulni a Bezerédi utca és a Kórházi kápolnánál lévő szakasz is, illetve az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakasz, útszakasz, ott szintén vöröslik, sok az autós, ilyenkor már azért sok a gyalogos, péntek van, ezt ne feledjük, korábban hazaindulnak a gyerekek az iskolából, főleg a középiskolások, a szülők, illetve azok, akik korábban fejezik be a munkájukat, úgyhogy rájuk is gondolni kell a gyalogosokra, az elkerülőn a volántelepi lámpára, ami fogja a forgalmat, illetve a csatári torok körforgalmára, ahol szintén nehézkes haladni. Rendőrökről több bejelentés is érkezett, az 56-os főúton Báta bejárójánál vannak kint, illetve a 6-os főúton Kakasd előtt és Kakasd valamint Bonyhád között is mérnek a trafival, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-444-444-en, hozza meg, hogy mi is megoszthassuk másokkal, ha pedig megírná, akkor SMS Viber számunk 30-as 944-44. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
3: És akkor most már a jó út mellé a jó dalok is érkeznek itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei már betöltve. Kygo és a One Republic közös elsőként, ez a Chasing Paradise.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Rádió Antrit. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a

A csodálatos Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero szólt. Itt az Antriton, pontban 14:30 ütött az óránk. Csodaszép délután kívánok. Hát csodaszép az időnk is, úgyhogy ezt tudom mondani. Bár most azért jönnek felhők, éppenséggel pont kisütött a nap. Ami biztos, hogy 32 fokot mutatnak a hőmérők, és igen, erősen felhős lesz majd itt a délután még egy pár óráig, aztán 17 óra környékén már inkább kisüt a nap, és arra lehet készülni, 29 fok lesz még 19 órakor. 19 fokig hűl a levegő az éjszaka folyamán, holnap reggel nagyjából erre ébredhetünk 7 óra környékén, és holnap mondjuk egy naposabb időre számíthatunk, talán majd a délután fele fog esni, de ez majd a holnap a jövő zenéje. Ma viszont még a lenge ruha, amit érdemes felvenni, hogyha készül valahova, akkor mindenképpen így készüljön, illetve azért érdemes odafigyelni a parlagfűre is, mert hogy a parlagfű pollen szezonjában vagyunk, éppen magas spóraszámmal vannak jelen a levegőben, és a csalánfélék gombák is közepesen, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához, és ő tud segíteni. Holnap után, inkább majd vasárnap megérkezik a várva várt lehűlés, vagyis érkezhet. 27 fok lesz akkor majd a maximum, talán ezt is várjuk egy picit, előbb viszont még itt a meleggel küzdünk. Ma nem nincs fronthatás fölöttünk, a közelgő front előtt már megindul egy melegedés a magasban, erre lehet majd készülni, és a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak emiatt. Migrén, gyulladásos panaszok, keringési problémák, ezek mind-mind előfordulhatnak. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, tompábbak lehetünk, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, pláne a nehéz fizikai munkát végzők esetében. Az UV-sugárzásra pedig szintén, mert hogy 15 óráig a napos tájakon még itt is a felhők ellenére, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, a felhők ellenére is magas az UV-sugárzás. Szóval ha hosszabb ideig tartózkodik napon a szabadban, akkor mindenképpen érdemes védekezni bőrvédőkrémmel, fényvédőkrémmel, sapkával, kalappal, egy hosszabb, ilyen vékony pulcsival, vagy hosszabb ruhával, amivel esetleg lehet a sugarak ellen védekezni. A megfelelő mennyiségű folyadék bevitel, ezt már talán nem is kell mondjam, nagyon fontos továbbra is a folyadékpótlás, tegye hát ön is, kortyolok egyet én is, kortyoljon velem, addig pedig készítem a kristált, ez a Hív a végtelen, ne menjen sehova!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
3: Egy délután tele élményekkel.
2: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
3: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
2: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Egy olyan együttessel folytatjuk, aminek még szexuális kötődése is van. Lajtai Kati ugyanis itt született, itt járt általános iskolába, viszont a kasza fivérekkel már Szentesen találkozott. Összeálltak hát és megalkották a Krisztát. Szó tőlük, na hív a végtelen, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

0: Nincs kiszállás, bizony a vonat nem vár. A szerelem vonatot hallottuk, ő volt Damien Ferenc itt az Antriton, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. 3 perccel járunk 15 óra előtt, ez azt jelenti, hogy érkeznek a régiós térség legfontosabb hírei, jól is szállítja őket, én pedig jövök is vissza majd rögtön utánuk a legnagyobbakkal. James Blunt és a Bonfire Heart, ez lesz a pole pozícióban. Love like us, you light
1: the spark in my bonfire. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án. Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogramm, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Vármegyei elismerés a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, megújul a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ, szombaton is marad a csapadékmentes nyári meleg. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 4-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Vármegyei elismerést kapott a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az összetartozás, az önkéntesség és az egymás iránti felelősségvállalás példaértékű közösséget teremtett Kurdon. A Kurdi Közösségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei Vármegye napon vehette át az év Tolna Vármegyei civil szervezete díjat. A Tolna Vármegyei önkormányzat szeptember 1-én a Kakasdi faluházban tartotta ünnepi közgyűlését, amelyen a vármegyei kitüntető díjak és elnöki elismerések is átadásra kerültek. A Tolna vármegye dombjai között megbúvó 1000 fő alatti kurd, kis lélekszámú, ám annál összetartóbb település. Az itt élők újra és újra bizonyítják, hogy a közösség erejét nem annak mérete, hanem az összefogás és a tenni akarás határozza meg. Ennek egyik meghatározó pillére a Kurdi Közösségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Tagjai nem csak a település közösség életének aktív résztvevői, hanem szükség esetén a bajba jutottak segítségére is sietnek. Az egyesület önálló beavatkozás alkalmas önkéntes tűzoltó egyesületként vesz részt a káresetek felszámolásában. A kurdi önkéntesek munkájában kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelés, ennek egyik legszebb példája a Tűzkakas diák tűzoltó verseny, amelyet 2025-ben immár 20. alkalommal rendeztek meg a településen. A jubileumi megmérettetésen több mint 250 fiatal vett részt, a két évtizedes hagyománnyá vált rendezvény pedig a tűzoltói hivatás értékei mellett a csapatmunkát és az összetartozást is közelebb hozzá a fiatalokhoz. Az utánpótlás nevelés eredményei kurd határain messze túlmutatnak. A kurdi fiatalok a stiff versenyeken hazai és nemzetközi szinten is bizonyítottak. A külföldi megmérettetésre készülő csapat mögött egy egész közösség sorakozott fel. A tűzoltóbánhoz kapcsolódó összefogással is hozzájárultak a nemzetközi szereplés feltételeinek megteremtéséhez. Szekszárdon is elindult a Mozgás Receptre program. A kezdeményezés célja, hogy a rendszeres testmozgás, az egészségmegőrzés és a gyógyítás mindennapi részévé váljon. A programhoz városunkból 11 felnőtt házi orvos és 3 házi gyermekorvos, valamint közel 40 sportvállalkozás és egyesület csatlakozott. Utóbbiak jelentős kedvezményeket biztosítanak azoknak, akik orvosi javaslat alapján kapcsolódnak be a programba. Az indulás alkalmából dr. Fusz György alpolgármester adta át a házi orvosoknak járó projekttáblát, tájékoztató dokumentumokat és recepteket dr. Antus Éva házi orvosnak, aki szintén részt vesz a kezdeményezésben. A program keretében a csatlakozott orvosok receptre írhatják fel a megfelelő mozgásformát, a résztvevők pedig az applikáció vagy a webes felület segítségével választhatják ki a számukra megfelelő mozgás lehetőséget és helyszínt. Az önkormányzat köszöni az orvosoknak, a sportszakembereknek, az egyesületeknek és a vállalkozásoknak, hogy összefogásukkal segítik a szekszárdiak egészségének megőrzését. Kérje ön is házi orvosa segítségét, és legyen a mozgás az egészség része. A fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd Vörösmarty utca 5 szám alatt elnevezésű projekt keretében megújul a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ. A munkálatok várhatóan 2027 őszére fejeződnek be, addig is a város központjában várják az ügyfeleket. A lezajlott költözésről Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgatót kérdeztük.
9: A Humán Szolgáltató Központ 2026. szeptember 1-jével itt a Szekszárd Garai tér 1-7 szám alatt kezdte meg az ügyfélfogadását. Ugye mi augusztusban folyamatosan pakoltunk és költözködtünk, és aztán a múlt héten volt, amikor ügyfélfogadási szünetet tartottunk, mert hogy akkor teljes egészében mindent leköltöztettünk, és itt felállítottuk, illetve hát a szakemberek a rendszert. Azt gondolom, hogy egész szépen berendezkedtünk, és igyekeztünk a szolgáltatásainknak megfelelően kialakítani a helyiségeket. Hát nyilván ez nem olyan, mint amikor egy olyan helyen vagyunk, ami kimondottan egy gyerekjóléti alapellátással, szociális ellátással foglalkozó intézmény szolgáltatásaihoz lett kialakítva, de jelen pillanatban igyekeztünk ezt úgy belakni és berendezni, hogy ezek a szolgáltatások mindenféleképpen tudjanak működni. Előre láthatólag, ugye ez egy ilyen másfél év, tehát 2027. december 31-ig be kellene fejezni a Vörösmarty utcai 5 szám alatti épületnek a teljes felújítását, nyilázáró csere, szigetelés, átalakítás, tehát tulajdonképpen az az épület, az már teljes egészében a család és gyerekjóléti szolgáltatás, illetve mindazon egyéb speciális szolgáltatásoknak a helyszíneként tud működni. Egyelőre azt mondhatom, hogy ilyen izgalommal vagyunk, és fáradtan, mert hogy hát azért ez a költözés, ez nem egy egyszerű történet, de azt is elmondhatom, hogy hát ilyenkor, mint ahogy otthon is, hogy ha költözöl, akkor kiderül, hogy mennyi mindent őrizgetsz, amire nem biztos, hogy szükséged van.
8: A Katolikus Értelmiségiek Szövetsége Tolnai csoportja vár minden érdeklődött egy vetítéssel egybekötött előadásra, amelyet dr. Csókai András idegsebész tart. Az előadás címe Isten jelenlétében a kudarc nem a siker ellentéte, hanem a végső győzelem része. A programra szeptember 5-én szombaton 19 órától kerül sor a Tolnai Római Katolikus templomban, egy este, ahol hit, tudás és emberi történetek találkoznak. A hétvégén visszatér a Gemenc nagydíj, mindent, amit tudni kell a hétvégi versenyről, arról Stej Gábor, a szekszárdi kerékpárosese elnöke beszél.
10: 2026. szeptember 5-e elérkezik, aztán 6-a is. 5-e az azért fontos dátum, mert a kerékpársportban országos bajnokság, Szekszárdon kritérium bajnokságnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy nem a véghajrá nyerő versenyző fogja nyerni a magyar bajnokságot, hanem pontokat kapnak, részhajrák alapján dől el a verseny. Itt Szekszárdon, tehát a 2000-es év után rendez ismét Szekszárd magyar bajnokságot, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, látványos, hiszen a szekszárdiaknak nem kell bemutatnunk a Béla tér, Bezerédi utca, Garai tér, Macskaköves rész, ez szerintem egy nagyon izgalmas körpálya. És mivel, hogy ez a dolog így alakult, hogy az egyesületünk megszervezheti a magyar bajnokságot, ezért jött annó az a gondolat, hogy próbáljuk meg a Gemenc nagy díjat visszahozni, sajnos egy év ugye kimaradt belőle, próbáljunk meg akkor egy plusz egy napot ráhúzni. Eisenkrammer Karcsi barátom azt mondta, hogy ő ebben segítség lesz, és tud ebben felvállalni ennek a költségét, és akkor kerestünk pályát. Sajnos a gerjeni eredeti körpályánk az a fenékküszöb építés miatt, ugye a teherautók erre nem kaptunk engedélyt, viszont Bonyhád Varasd kisegített minket, és az a 24 kilométeres, hát most már azt kell mondanom, hogy nem sík, hanem dombos pálya, ez egy kicsit változott, az egy kőkemény másnapi 144 kilométer lesz, és a kettő verseny alapján pontokat kapnak a győztesek, helyezettek, és így ki fog alakulni az 51. Gemenc nagydíj összetett győztese.
8: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Szekszárdon és a Védel közben hajnalban 19, napközben 30 fok valószínű.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
11: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Rádió Antrit FM 105.1.
0: Nagyon szépen köszönjük a híreket Jólinak, pörgünk tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel itt az Antriton. Érkeznek a legnagyobbak, üdvözlöm, én Vörös Levente vagyok, James Blunt pedig már bekészítve. Ez tőlem a Bonfire Heart.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

0: A Spice Girls és a Spice Up Your Life szólt itt az Antriton. A 15 óra 35-kor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között kívánok csodaszép délutánt, most már kezdenek elvonulni a felhők, ez is egy csúcs, szuper dolog, egyre többet látjuk a kék eget, és süt a napocska is. Na, de nem ez a fő dolog, amiért én most itt megszólalok, hanem az, hogy társasjáték klubot szerveznek ma az I.S. Gyula könyvtárban. Játszunk együtt a könyvtárban címmel, ez már a 33. számú társasjáték klub. 16 óra 30-kor kezdődik, nagyjából 20 óráig tart, és rengeteg társasjátékkal várják az érkezőket, például új játékokkal is, az öt torony bombaírtók, a Hitster mozifilm, vagy éppenséggel a tábortűz, de vannak azért régi, már jól bevált, ismert játékok is, mint például a Bang, vagy éppenséggel az Aranyások, a Dűlőre jutunk, és a Fröccs, ugye ez Hajnóc és Soma világbajnok bűvésznek a két játéka. Aztán természetesen hát Robbanó cicák, Partipak angolul, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok minden, Katán telepesei, Dixit, hát már fel se tudom sorolni, annyira jó játékokkal várnak mindenkit a I.S. Gyula könyvtárba, Hunyadi utca 9, ugye ez a Tudásközpont épülete, és ha már ott vagyunk, akkor egy hétfői programot is beékelnék ide, 16 órakor hétfőn életerő meseműhelyt tartanak, a meseműhely a kapcsolatépítést és az én erők mozgósítását tűzi ki célul, a beszélgetések és értelmezések segítségével, interaktív mesemunkával, és a mesékben rejlő üzeneteket hozzák a felszínre, ez is egy tök jó foglalkozás, tehát ez hétfőn 16 óra szintén Hunyadi utca 9 I.S. Gyula könyvtár, mindegyik eseményről, mindegyik programról megtalálható a bővebb leírás és több információ az I.S. Gyula könyvtár Facebook oldalán létrehozott eseményekben, úgyhogy oda mindenképpen érdemes fellátogatni, hozzánk pedig azért ide az Antritra belátogatni, behallgatni, mert a legnagyobbak szólnak a folytatásban is. Lady Gaga és a The Dead Dance pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe-díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta popikonként tartják őt számon. Ő Lady Gaga, és oda The Dance, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Az Army of Lovers meg a Crucified zárja a 15 órát itt az Antriton, ez pedig azt jelenti, hogy 2 perc múlva üti a következőt, már a 16-at az óra, és érkeznek a legfontosabb információk az utakról, összegyűjtögetem őket, aztán természetesen a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel folytatjuk. Imagine Dragons, Believer, ez szó majd elsőként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növelik. A döntés újabb 238 000 embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 000 pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztést, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
5: 16 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb infókat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet, ha éppen autóba pattanna és menne valamerre. A közutasok már elvonultak mindenhonnan, hát péntek lévén most már azért tényleg nem dolgoznak ők se, viszont van egy hely, ahol mindenképpen különös tekintettel kell haladni, ez az M6-os autópályán van, már a megyén kívül ugyan, de hogyha Pécs felé vagy dél felé haladna az országhatár felé, akkor a 174-es, valamint a 176-os kilométerek között érdemes számolni az aszfaltozással, ami miatt lezárták az útpályát és átterelték a forgalmat a szembeirányú sávba, úgyhogy csak óvatosan, a Szebényi pihenőt pedig egyébként le is zárták, egy-egy sávon halad, tehát a forgalom tényleg nagyon-nagyon körültekintően kell arra közlekedni. A városra közelítve már azt látom, hogy igen, megélénkül a forgalom. A Kadarka utca vége, az Újvárosi templom előtti szakasz, a volt Skála áruház előtti kereszteződés, valamint a központ és attól keletre, a Szent István tér, valamint délre, a Kórházi kápolna felé elég nagyok a sorok, úgyhogy csak óvatosan körültekintően arra is, ahogy az iskolák környékén, a volántelepi lámpáknál, mert ott is gyűlnek az autósok, illetve a Csatári torok körforgalma is kezdi, ilyenkor megtelni, ezt talán lehet mondani. Az autóbuszállomás, vasútállomás környékén a gyalogosok száma megnövekedik, rájuk is különös tekintettel figyeljen, autó, ha arra autózik, de természetesen egyébként is óvatosan és türelemmel közlekedjen. Ha pedig valami szokatlan tapasztalat csörögjön nekünk, 74 444 444, ez a telefonszámunk, 30 944 44, ez pedig az SMS és Viber számunk, meg is írhatja, akár ha lát valami fontosat, mossza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit, FM 101.
5: És akkor fél lábbal már a hétvégében, remélem önnek is letelt a munkaidő. Ezen szakasza, én Vörös Levente vagyok, üdvözlöm a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, kicsit megalapozzuk a hétvége hangulatát. Imagine Dragons, Believer, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Darren Darren, Wild Boys, itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Pontban 4:30 mutat az óránk, én pedig egy aranyos és egyben szomorú, de azért mégiscsak szívmelengető dologgal érkeztem. Méghozzá azzal, hogy nemrég a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT munkatársai egy birtoküli bejárást tartottak. Hát eddig minden ugye történt, ahogy szokott, és egy meglepő látvány fogadta aztán őket. Azt vették észre, hogy a száradó tó iszapos medrében egy bébi vaccoca a sárba ragadva vergődik, ezáltal egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed. Úgyhogy hát nyilván a segítségére sietek, Horváth Csaba okleveles erdőmérnök a saját maga iszapos a süllyedését is kockáztatva bement a kismalacért, és kihozta, a parton pedig szabadon engedte. Azóta először egy elzsibbadt lábaival nem tudott talpra állni, majd a vérkeringése helyreállt, és felerősödve végül elfutott az erdőben. Egyébként egy videót is közzétettek Facebook oldalukon a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT munkatársai, az antrit.hu-n írt cikkünkben ezt is megtalálja. Szerintem azért mégis minden jó, ha a vége jó. Ilyen sztorikat tényleg a mindennapokban abszolút szuper olvasni, és egy kicsit tényleg szívmelengető tud lenni. Mi pedig, hát most akkor megmelengetjük a füleket is, Benson Boone meg a Mystical Magical slágerével például a folytatásban, ne is menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az energiában.

0: Budapesti Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A folytatásban egy nemrég berobbant fiatal srác jön, aki TikTokon kezdett énekes videókat posztolni, és össze is kalapált magának 9,1 millió követőt. Idén már jelölték Grammy-re, de nem nyert, azonban még csak 24 éves, úgyhogy van ideje bőven. Ő Benson Boone és a Mystical Magical.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Na jó, én nem voltam olyan jó, mint Loren, ez volt az Eufória, itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. A 16 óra végén járunk, 2 perc múlva már 17-nél, remélem, hogy hazaért, most már tényleg a pihenési lehet a főszerep, hát hozom is hozzá majd a legnagyobbakat a következő órában. Demi Lovato, meg a Made in the USA, ezzel startulunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctanfolyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az időt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkének klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladéka, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 000 diák vett részt.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
8: Már 17 óra is elmúlt, joggal mondhatom, hogy itt a hétvége, üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel kicsit igyekszünk ezeket megalapozni itt az Antritom. Demi Lovato, meg a Made in the USA, ezzel startolunk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

0: Beyoncé, meg a Sweet Dreams, itt az Antriton, 2 perccel járunk 17:30 előtt, csodás délutánt, már lassacskán estét kívánhatok, ránk köszönt a hétvége hamarosan, ennek lehet örülni, és természetesen a hétvégére felkészülve már programokba is belevetni magunkat, mert hogy vannak bőven például mozifilmek itt Szekszárdon az Agora moziban, holnap még látható lesz 17 órától a Csaló Csajok Párizsban egy francia vígjáték, ezt azért mondom, mert holnap az utolsó alkalom, de egyébként ma már érkezett új film természetesen a 15 órási sávban, ahova már a kicsiket és családosokat is várják. Ez a Mancsőri járat, a Dino film egy visszatérő film, egy amerikai-kanadai animációs filmről van szó, 89 perc, szerintem a Mancsőri járat minden tagja szerethető, úgyhogy a kicsik is szeretni fogják, egész hétvégén 15 órától lehet megtekinteni. Aztán 17 órától a Tériszony érkezik majd vasárnap, ez egy érdekes filmnek ígérkezik, ezt erre is érdemes szerintem benézni. Michael Spierig és Peter Spierig egy német rendező ikerpáros, tulajdonképpen egy német ikerpáros szervezte, és jó a sztoria is, angol-amerikai thrillerről van szó, úgyhogy ez majd vasárnaptól és kedden, szerdán látható a mozivásznon. Aztán, ami egész hétvégén, meg jövő hét elején is majd vetítésre kerül, az 19:30-tól a Torrente 6, az Elnöki Úgy, egy spanyol vígjáték sorozatról beszélünk, hát talán Santiago Segura által megformált karakter Torrentit nem kell bemutatni senkinek, ez már a 6. rész, és szerintem az előzőekhez hasonlóan ez is nagyot tud ütni, poénokban nem szűkölködik, szerintem ezt kijelenthetjük. Úgyhogy ez a mozi felhozata, ma erre még be lehet ülni 19:30, aztán egész hétvégén és a jövő hét elején is, egyébként Csaló Csajok Párizsban még holnap, Mancsőri járat 15 órakor a gyermekeknek, és Tériszony érkezik vasárnap 17 órától, úgyhogy ez a mozi kínálat. Jó szórakozást kívánok hozzám, ha esetleg úgy dönt, hogy beülnem, addig pedig Belinda Kylie dalát is hozom, a Heaven is a Place on Earth-ol, itt az Antriton pillanatokon belül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a

0: Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Vissza a dologhoz, mert valami örök és megunhatatlan. Belinda Carlisle pont ilyen, aki még a The Go-Go's lányegyüttes frontembere volt, szóló dalai pedig rendre a toplisták elejében voltak. 41 kis lemeze jelent meg, tőle jön most a Heaven is a Place on Earth, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: A The Chainsmokers és Emily Warren közös a Side Effect szólt itt az Antriton utoljára, közös óráink utolsó perceiben, de hamarosan pedig 18-at üt már az óra, úgyhogy búcsúzkodnom kell. Annyit viszont itt hagyok, hogy holnap reggel Anita várja, majd ne feledje, vasárnap 8 és 10 óra között pedig érkezik magazinműsorunk, melynek vendégeiről holnap délután rántjuk le leplet Facebook oldalunkon. Érdemes minket ott is követni, ha pedig lemaradt a korábbi beszélgetésekről, vagy szeretné majd visszahallgatni a vasárnapiakat, akkor mindenképpen érdemes minket bekövetni YouTube oldalunkon is, mert ott mindent megtalál. Én egyelőre megyek, vasárnap délután találkozunk, aztán a jövő hét reggeleit is együtt töltjük majd. Egyelőre csak kívánok további szép estét, és jó szórakozást, kellemes hétvégét. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Ez a Rádió Antrit.
0: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén a Délalföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrendkiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrendkiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrendkiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
8: Tánctam folyamra, Gabikám!
7: De egyedül! És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezné a büntetési összeget is. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migránsra érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a harmadik C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Na, a társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül.
1: Rádió Andrét időjárás.
10: Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növelik. A döntés újabb 238 000 embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 000 pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztést. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelés növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezető fülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent. A kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára, a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

Rádi. Andrit. FM 101. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a Rádió Antrit. FM 101.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes hát.